Rádió egy csak igazi mai slágermegy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres neves Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: so don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Még egy hét van hátra, hivatalosan az oviból, suliból, aztán indul nem sokára a vakáció, és június 20-ával startol a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál is. Ezzel kapcsolatban fontos infók a radio1.hu weboldalunkon. Mutatom a folytatást. I don't need a camera to capture this
2: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több év is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

0: hét.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rex és az újdonság a New Religion. A sample az alap pedig nagyon ismerős. Hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: életben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a rádióját hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?
2: Rádió.

Illetően jelenleg 29 éves, az igazi neve Alessandro Bacci, de nagyon sok alias néven alkotott, ugye másfajta DJ neveken. Volt például Green Sugar, House Lovers, ami elég sokat elmond, hogy melyik elektronikus zenei műfaj áll a szívéhez oly közel, és Chandler néven is alkotott. Valószínűleg

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 4 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy tudáspercek nem sokára, aztán az újdonságok közül itt lesz Taylor Swift az Opelájtal, és ami tuti, a Tóth Abigail Accent párossal indulunk, jön nem sokára a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy most Joel Corey barátunk, aki pár napja Amerikában turnézott, aztán Anglia felé veszi az irányt hamarosan, majd Ibiza, mindez egy hét leforgása alatt. Ez most a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zárva tart ma a kormányablak Egerben, a héten már nem lesz 28 foknál melegebb. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. Zárva tart a kormányablak pénteken a Barkóczi utcában. A Hevesvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint technikai okok miatt nem tudnak ügyfeleket fogadni ezen a napon. Ügyintézésre legközelebb a füzesabonyi kormányablakban van lehetőség. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagy közönség Egrivárral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobóbástyában 4 előadás keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz és üveg ékszereiről is. Az egrivár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. Eger idén is csatlakozik az ország egyik legjelentősebb szabadidős sporteseményéhez, a mozgás éjszakájához. Június 12-én pénteken 18 órától a város több pontján várják azokat, akik mozogni szeretnének. Az esemény célja, hogy minél többen próbálják ki a különböző mozgásformákat, megismerjék a sport közösségteremtő erejét, és egy lendületes, aktív estét töltsenek Egerben. A központi helyszín a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tiborvárosi stadion, valamint a városon átvezető 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala. A résztvevők kipróbálhatják a street workoutot, a streetbolt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugráló kötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitnesst, a trambulint és többféle táncos vagy aerobik programot is. A küzdősportok kedvelői sem maradnak program nélkül, a csarnok előterében pedig parasportokra, a Vöröskereszt programjára, tekbóra, asztali teniszre és tájfutásra is készülnek. Az ünnepélyes megnyitót 19 órakor tartják a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél, a hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert ebben az órában többek között menő holland DJ producerek, érkezik hamarosan Tiesto, most pedig az a Stanfelt, akivel együtt bulisztunk nem olyan rég a születésnapi fesztiválunkon. Heart Like Mine, aztán Balázsék is jönnek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
2: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
1: Neked is, mindenkinek.
2: Milyen értesítés?
1: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, csak várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
2: láttam a munka közben meg,
1: igen. Állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
3: Igen, mert mit csinálsz?
1: Sting koncerten vagyok.
3: A Sting minden második héten itt koncertezik.
2: Lassan itt lakik konkrétan.
3: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. De ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
1: De kinek ciki? Neked vagy nekünk?
3: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
2: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
3: Igen, mert én nagyon... Tehát, hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
2: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
3: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
2: Ez most melyik, várja, és ez most melyik darab?
3: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Ember Márkkal.
2: Aha!
1: De mi van, hogy játsz az Ember Márkkal?
2: Sorozatban jönnek szeretem? Itt a darabok.
3: Az Ember Márkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd. És a következő előadás azt majd októberben, annak októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
1: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói. Érted? A Ember Márkot csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
3: Kicsit beleborzonganak.
1: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
2: Igen.
1: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
3: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
1: Jaj, ne haragudj!
2: Lakógyűlésről kell írnod?
3: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma. Hogy
2: soha nem csináltuk meg.
3: Soha nem csináltuk meg.
2: Talán az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
1: Igen, én is kihagyom.
2: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
3: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
2: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
3: Küldjetek.
2: Mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez vagy ez lesz a báza, vagy a gerince.
3: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
2: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mind vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam soha.
1: Amit 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
2: A szülőértekezlet kiterjesztett változata. Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
1: Igen. Van, de itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
3: Hát a Csonk András mesélte, hogy náluk mindig náluk van a lakógyűlés.
2: De ő megy, várjál, ő megy, de ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
3: És ő készül rá, és pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
2: önmagában ez is megérne egy misét.
3: Hogy milyen sztorik vannak. Itt van rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
1: Tíz év alatt
3: nem sikerült átütni.
1: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész. Van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
2: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
3: igen,
2: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó, jó inspiráció így ebben a formában.
3: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
2: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap. Ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe? Játszik-e ott a gyerek? Ki megy ki? Hogy megy? Stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak meg kell csinálni, össze kell rádobni.
3: Emiatt közös költségemelés.
2: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
1: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, azt a szar oldalt, költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
2: És ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve, érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
1: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komolyabb felújító valaki.
2: Na de másfél év.
1: Hát igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
3: Igen.
2: Nagyon jó, takarítás.
3: Igen, takarítás
2: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolog. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
3: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen. Akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
2: Nagyon nagy.
3: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
2: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
3: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet, ezért több.
2: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
1: Ó, a fűtéskorszerűsítés valaki írta, az náluk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
2: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
1: Értékesebb lesz a lakása,
2: értékesebb lesz a lakás.
1: Nem érdekli.
3: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
1: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, nem akar ez kényelmesebb.
2: Egész egyszer, igen, egész egyszer nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a könyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
3: A szomszédom úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
2: És, ja, és mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítés kaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
3: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
2: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
1: Az a de nagy!
2: Tehát, hogy lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
3: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
2: Hogy legyen, vagy ne legyen? Igen. Vagy kell, vagy nem kell.
3: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
2: De gyűlőten nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt hiszem, hogy az is perverz, aki oda megy. Igen. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség, hogy ezzel részt vegyél, nem?
3: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
2: Aha,
3: meg.
2: 3 éve háborodott nyugdíjas. Nyugger kommandó nagyon megszavaz valamit. Igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falunk családjázban lakunk, Norbi a kaminos értenek.
1: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
2: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
1: Amióta mindenkinek jó volt.
2: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek, és azonnal nekiállok átrakni, igen.
3: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
2: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem szabad, igen.
3: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
2: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy azt.
1: Elhussannak az évek hideg vízbe,
2: hamar, gyerekek. Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
3: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
2: Tulajdonképpen ezek.
3: Honnan jön a szag?
2: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlés a múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
1: Ó, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
2: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt! A majd, ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek.
0: Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a klimatizálás a kórházban, kitart a napos, fátyolfelhős idő. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály. Folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagy közönség EGRI várral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobó bástyában 4 előadás keretében nyerhetnek betekintést az érteklődők többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz és üveg ékszereiről is. Az egrivár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. Az ANB többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a bevásárló központ galériájában. A tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát, hogy nem tudok más elképzelni. Tehát, ha Lacival mész, hát, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergidoklőzőzőt ajánlod meg?
0: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
1: alapú
0: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultok. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én, nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor ugye. De szeretném a túráknak az első elemét egy elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
0: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
0: Júj, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
0: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
0: Én te vagyok, kezdve. Laci.
1: A palackok, amit el tudsz
0: kézzelni. Beledobálta a szemetet egy kaspóba.
2: A kaspóba, a kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszéltem, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ugyanebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak tehát a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, minden.
0: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
2: Gyerekek, hát
0: együtt vásárolják a családi porcívót. Családi porciót. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazant, és macskát azonnal.
2: Szakértett a Laci végig?
1: Abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
0: Érted? Körbe porszívoztam műszakjáruház. Hát ennyire műszakjáruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben.
1: Igen, megmutatta. Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
0: Azért nagyon fontos. Igen, műszakiből várhatatlan. Azért nagyon fontos elmenek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát miért van Laci kocsiában? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban vinni. 30 literes kaspót, hova viszel? Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy ő cipel valahonnan valahogy kaspó.
1: A kaspó bármire jó. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahol egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, minden az jó a kaspó.
2: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, minden, tényleg, univerzális.
0: Hasznos. Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt mondja, Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
1: Elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, Istenem, hogy lesz? Ezért, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
2: Nagy szükség volt rá.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudta jól befűzni.
0: Atya úristen!
1: Mi a most a csomagtartóban?
0: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésen, sem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
2: Azt tudod mi? Azt még a Lajos, a Csinos Lajos hozta neked, nem?
0: A Csinos Lajoséknak a májkréme.
1: Az volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
0: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a sziszton a májkrém.
2: Az 3 hete ott van.
0: Mondj valami rosszat. Hát, összejönnek az ízek benne, de várjál, és találtam.
1: A épi autónál most valaki belehányt a saját tegyenébe.
0: És szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcám. Van, és akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsó ülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavazták volna. Gondolom, az már nem annyira.
2: Nem.
0: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó az?
1: Elkezdtek összeérni az ízek.
2: Igen, addig, amíg nem nyomja le a kupakot a penész, addig jó.
0: Mindig ülök a kocsim, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura. Leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csínos májkréme.
2: Ez az.
0: Ráadásul azt szeretem.
2: Igen, szeretem.
0: De aranyos, ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálad még nem jelentem, mert nem kell szeretned.
2: Hát csak ez most ne szeresd.
0: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ. És vagy egy kis teteje is, meg mindent.
0: Még ez még van ilyen.
1: Még van, full 90-es évek.
0: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de hogy nem dobja ki a csiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
2: Úristen, de jó. Hogy ez külön fizetendő extra, hogyha mutál.

0: van a kocsitban.
1: Hát már nem szokták nagyon beletenni, ez a dohányzó csomag, ez már nincs, nincs nagyon.
0: Nincs.
2: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha kocsimban volt, az amikor elfelejtettem a laktózmentes lattét, de csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
1: Jó, nekem a
2: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
1: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, két napos volt. Ám mondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebben volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy egész réteg, az egész gyümölcsét egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borostyán réteget fel tudtam szedni kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg íható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
2: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
0: Azt is fölkenik valahova,
2: szóval
0: felkenik,
2: és aztán lefejtik. Megvárják, megszárni, az kész.
1: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott Mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyós ülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá. Beül a Noel, azt mondja, szépen berúgja alulra. Figyelj, ott... Azért néha én is azt mondom,
0: hogy organizmusok.
1: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
0: Szaporodnak. Külön kis világuk
1: van. Az egy külön világ.
2: Igen, de vannak olyan dolgok, amiket mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például azt mondom, az összeszikkat meg is sült komplet.
1: Igen, az összeszik.
0: Az jó. Igen. Olyanban. Ülés alatt az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
2: Jobbat mondok, én egy olyan banán találtam a múltkor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy, tehát, hogy egy ilyen squishból lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
1: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerés. Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy fél kilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
2: Hát az nem attól lesz szénsavas.
1: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém óvatosan. Szerintem határa voltam annak, hogy ez előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
0: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
2: Tökéletes.
0: Az is jó még.
2: Ez egy turista étel.
1: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányt a kutyám tenyert. Értek, nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlen érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
0: Nem komfortos.
1: Valahogy nem van, de hogy és ha valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az az üzemi hőmérséklet van.
2: Én onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka. Úgy hagyja a kocsiját, le van húzza az ablaka. Más normális ember nem csinálná meg. Csak
1: na jó, hát ott járjon a levegő.
0: Azért mégse ühet be a kis porontyabba, izébe, fertőbe.
1: Egyszerítek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát a fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
2: Saját, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a három ilyen malacor a két tálca között. Amiben belenézel, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy ponton, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondolt, hogy mennyire könnyen ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
1: Valaki ezt írja, egy penészes narancsot találtam egyszer egy kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én találok penészes narancs, penészes mandarin, a legeslegkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy kezdenek el rajta szaporodni egy ilyen agyon penészesedett margarin. Egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
2: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az alja, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
1: Halkonzervet kitalált már.
2: De így itt volt az zárva?
1: Bontott halkonzervet. Nem? Én azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában, ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
0: Ami ott marad.
1: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ilyen dobozt?
0: Ott az a baj.
1: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
2: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
1: De ez egy jó kérdés. Ezt én is Ferinek néha rá szoktam írni.
2: Számít, hogyha nélonzacskó van a hűtőben, vagy nem?
0: Számít. A csomagolás persze. Ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
2: De mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
0: Vákumban? Mondjuk egy hét.
1: Hát múltkor pont ilyen SMS-t kaptál tőlem. Igen, szerinted ez még ehető?
0: Kérdezzem. Múlt héten vettem egy-egy darab sztéket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajod nem pedig
1: ehető, annyi, hogy 36 órája kimon az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
2: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
0: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
1: Tudod, mit fejtsünk meg hárman? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
2: Elmebeteg.
1: Mi a trükköd?
0: Úgy, hogy
1: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
2: Ez a férjem a saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egy szólt, hogy a senyőt is megharagudott.
0: Ettekig nem beszéltem.
1: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja
0: hogy
1: azt?
0: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
1: ez nagyon furának kell lenni. Miért porcivózol ki egy kocsit 2 naponta?
2: Hát nem ő akarja, az biztos.
1: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
0: Egy szó, igényesség.
1: Igen?
0: Igen, szerintem egy kicsit nem.
2: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk, mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik még képesek.
1: Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
0: Ez nagyon jól esik a tiszta autó.
2: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
1: Ezt most nem értem, tehát?
2: Hát mondom, hogy nem értem.
1: Tehát mi a nem teher, a nem szorakozat?
2: Hát van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli meg
1: rossznak. Értem. Hát ezt pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
0: Ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a saját kézzel mosod, van a gépi.
2: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
0: Nem tudom, hogy ilyen volt
1: szombat
0: a
1: délelőtt.
0: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
2: Olcsó, mint egy cinemamot.
1: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
2: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
1: Ott megtanulják, mi a regula.
2: Amikor ott áll egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és 2 megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzunk.
1: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó 2, ezt utána még értékesíték 3, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szólt. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
2: Ez egy idegrendszeri éretlenség.
1: Ki vagyok tiltva a barátom autójából? Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
2: fogok tenni. Kovács András Péternek nem lehet enni a kocsiába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, a kutyája nem ehet a kezéből. De mondom, akkor honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondom, akkor ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
0: Látod, és tiszta a kocsia.
1: Én ezt nem értem.
2: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam egy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudom, hogy terhes nőnek nem ezt mondani. Persze! Nyugodtan edd meg.
0: Ugye
2: nem tudok, ahányszor, hogy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
1: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van. Tehát,
2: igen, neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélned a komornyikodat.
1: Ne.
0: Hát olyan régen szolgálom. Hova cseréljelek?
1: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
2: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kapcsol az autón kívül, az a kabát.
1: Hát egyszer cserélsz úgy.
2: Ének után nem mondok semmit. Hogy a kabátzsebek.
0: Abba is minden benne van.
2: A kabátzsebek ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
1: ugyanez. Ugyanez. Nekem az összes nadrág zsebem ugyanem figyel.
2: Az a legjobb, hogy kiveszed a szárítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzá, ezt már egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír
0: réteg. A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
2: Csak nekünk abból nem adtak.
0: De van most, már lehet kapni.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Humanitárius település címet nyert Maklár, térségünkben tervezhetnek kültéri programot a hétvégére. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Humanitárius település címet nyert el Maklár. Az Eger melletti községben a véradás, az önkéntesség és a humanitárius értékek iránti elkötelezettség olyan kiemelkedő eredményekben és közösségi összefogásban ölt testet, amelyhez hasonlóra jelenleg nincs példa a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével kialakított kiváló együttműködés, a rekordokat döntő véradások, az első segélynyújtás oktatása, a rászorulók segítése, az egészségnapok szervezése és a számtalan önkéntes program mind azt bizonyítják, hogy Makláron az emberség nem csupán egy szép szó, hanem mindennapi gyakorlat. A decemberi véradáson több mint 200 donor részvétele nem csupán egy kiemelkedő statisztikai adat, ez annak a bizonyítéka, hogy Maklár lakói készek tenni egymásért, készek segíteni az ismeretlen embertársaikon, és készek közösen felelősséget vállalni egy jobb, emberségesebb világért. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály folyosó. Emellett a beteg felvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. Az ANB többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a bevásárló központ galériájában. A tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A tárlatot Teleki Klára művészetpártoló galéria vezető nyitja meg. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, gyerekek, akkor egy jó kis játékkal zárjuk ezt a fél órát. Itt van velünk Norbi. Szia Norbi, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok.
0: Norbi, mi a helyzet, Norbi? Mi hogy vagy? Honnan hívtál minket? Mi van veled, Norbi?
1: Jól vagyok, az M3-asról tartok Debrecen fele.
0: Van némi lemondás, vagy fáradtság a hangodban, vagy olyan feladásszerű, vagy hosszú út vár rád, vagy hosszú nap?
1: A hosszú nap, inkább hosszú nap, ja.
2: Aha, le van zárva, tisztességesen?
1: Nem, nincsen még gond, örülök, hogy beszélhetek veletek újra.
0: Aha. Azt kérdezed ezt, hogy le van zárva rendesen az M3-as tisztességesen? Ahogy szokott?
1: Nincs, csak a szokásos sávelhúzás.
0: Ja, hát
1: egy 8 kilométeren keresztül.
0: Az megvan, tehát az a baktúra ott asszód, vagy nem tudom mi az ott. Az
1: mindig,
0: baszód. Az ott, figyelj, az ott 30 éve el van húzva az M3-as. Úgy adták át az M3-as, hogy az el van húzva.
1: Igen.
2: Igen, de úgy az benne az érdekes, hogy az elhúzás, az egy két órára meg tudja akasztani a forgalmat.
0: Abszolút. Igen. Igen. Nem tudom.
1: Te már csak tudod ezt, nem?
2: Hát én rutinos róka vagyok arra fele.
0: Mit nem sikerül 10 éve megoldani? Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
1: Eszterrel.
0: Hát nagyon, hát ne viccelj.
1: A mammával.
2: Olyan jó érzés 40 alatt már mammának lenni. Ez is valami, amit elértem.
0: Na jól van, Norbi, figyelj, akkor menjünk. Nagyon jó kis ajándékunk van, úgyhogy örülni fogsz. Jó?
1: Remélem.
2: Na figyelj. Lesz pénz, Norbi, lesz pénz.
0: Így van, lesz pénz. Lóvér, 3-2 étesek.
2: Norbi, mit csinálsz Debrecenben?
1: Viszek sört, képzeld.
2: Sörszállító szakreferens vagy?
1: Mondhatjuk, éppen most azt állított, igen, kamionnal.
3: Megvolt.
0: Ezt is levettem, Norbi.
3: Te magad se hittem el, de kimondtad.
0: Igen.
3: Olyan halkan dobtad bele.
2: Igen, de most biztos egy ember életet mentettél meg ezzel, mert közben figyeltél a vezetésre, vagy olyan hasonló.
1: Ja.
2: Ja, semmi baj, Norbi. Ne magad hibáztasd.
0: Semmi baj,
2: Norbi. Igen.
3: Jó.
0: Jó ember álltál szembe. Ennyi, ezt ne vedd magadra, Norbi. Ez nem az, nem, erről nem tehetsz. Egyszerűen jó volt az ellenfél, ez van.
1: Nehezebb így élőben, hogy ne.
2: Az M3-ason sajnos nincsen senki, aki kifogna rajtam. Ez a rossz volt az energiája.
0: Igen.
1: Annyira rutinos vagy, igen.
0: Normi, kamiont vezetsz, de autód van? Sima autó? Van. Ehhez kapcsolódik az ajándék, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50.000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
0: Ez egy életre szóló autóüvegbiztosítás, vagyis bármikor, ha karcod lesz, vagy felpattan valamit, azt mehetsz megcsináltatni. Azért az menő, nem? És ez nem egyszeri alkalom, hanem életre szóló.
1: Hát ennek nagyon örülök.
0: Hoppácska!
3: Fia, ha neveden van a kamion, azt is megcsinálják.
0: Minden megcsinálják. Vedd a neveden.
1: De az emély autóval volt egy év, hogy 4-et kaptam.
0: Na.
2: Az komoly.
1: 4 kavicsot.
0: Az egy széria, igen, és ez életre szól, tehát ez amíg az autó a neveden van, vagy átülsz egy másik autóba, az a neveden lesz, akkor mindig mehetsz és javíthatod, úgyhogy ilyen nagyon menő kis ajándék. Küldjük akkor neked, jó? Odaadjuk.
1: Oké, hogy ne, köszönöm.
0: Vigyázz magadra.
2: Szia.
0: Ciao. Hello.
5: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Balázsék! Most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
0: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
3: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
0: Igen, rá is engedtük a Juli gyereket.
2: Ez nem kell segítség, ez maga.
0: Igen, de hogy ezt van magunkat játszunk, az pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi élet, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binky kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia? Melyiket választanál?
3: Öngyilkos lennék!
0: Na, nehéz kérdés.
2: Most meghallnál magadtól az elvonási tünetek
3: igen,
2: miatt.
3: Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az olyan...
0: Azért jó lesz, hogy meginni valamit.
3: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
0: Akkor, hogy no more alkohol?
3: Nem, hogy a cigi...
0: Jó, hogy nincsen több cigi.
3: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
0: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
2: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
3: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor örök.
0: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
3: Mit kérdezel?
0: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
2: Szerintem ezt is
3: tudom. Soha többet erekció.
0: De minden? Nem tudok olyat.
3: Hát szerintem igen.
2: Ennél szomorúbb volt, nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, és néz egymással. És azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. legyen a brief.
3: Igen, okay. már az volt, az jó volt.
0: Jó, kapsz te is egyet.
2: Jaj, de jó.
0: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
2: Én egyiket sem szeretem.
0: Nem szeretem.
2: Egyiket sem. Nem szeretem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
0: nem, pedig a Dunkin Dunkin. Imádom.
2: Nem is ettem,
0: soha. Nem ettél?
2: Nem, soha nem ettem. Még soha értem vele ott a Dunkin.
0: Dunkin Donuts, nem ettél?
2: Nem, de az, ilyen, az a
0: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban
2: szét. Na, kinek van perdiabétesze? Nem, kézzel, nem.
0: Soha nem volt?
2: Nem, és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
0: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
2: Soha többet tévéműsor,
0: ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
2: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
0: Szabad azért, a műfaj.
3: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez netten van.
2: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
0: Igen. Várj, mit tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
3: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
0: Az igen, azt fel tudod kapni, igen.
3: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
0: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
3: Hallgatunk, kérdezte.
0: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
3: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
2: Ez nagyon fáj.
0: Hát így rátok nézve.
3: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
0: Szemüveges.
2: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
0: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
2: Hát ugye a tapasztalatot
0: azt már nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
2: Valami újra
0: vágyom. Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
3: De sokszor.
0: De az inkontinencia egy... viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia, jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
2: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
3: Hányszor fosod össze magad?
2: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Nem bír egyáltalán laktózt, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
3: Nem érte az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
0: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
2: Inkább legyen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
3: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
2: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Ennyi. Öleljed magadat, mit érdekre.
0: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy selfie is készül rólad.
3: Oda néz!
0: Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
3: Ez az ajándékom,
0: így félre leborulva megtalálnak
2: Balázs
0: a vécére.
2: Balázs neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
0: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
2: Gyönyörű naphallgatója, írja naphallgatója.
0: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, minden.
3: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
0: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
2: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
0: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
2: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
0: Igen.
2: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
3: lehet kérdés.
0: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
2: Vagy nem érzi a szokott, de szar vagy.
0: Nagyon nagy. Én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
2: hát ezt tudjuk, ezt az sok szolgálkoztad már.
0: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
3: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzi.
0: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem menők. De várj, inkább örökre szarsz. Örökre
2: szarszagod. És mész és csíkot magad.
0: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
2: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
0: Nem, nincs elfáradás. Örökre. Anna, gyere, te melyik,
2: tessék. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
0: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
6: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
0: Te a szagoljátok?
6: Én azt igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt mondom, szagoljátok!
2: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem olyan fogják érezni. Kész, semmi.
6: Jaj, ez de jó.
0: Igen, úr, milyen bajtuk a szarcokkal, kérdezik valaki. Jó, Eszter, neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
2: Ha olyan, ilyenek mondják, akkor csak egy ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, szerelmes. Inkább kettő. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Dollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szerezd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
13: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
14: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
16: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
17: Szia Laci, sajnos tudok.
16: Ennyire azért ne legyél lelkes.
17: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
16: Ja, hát nem hirdeted?
17: De, online állandóan.
16: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
18: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
19: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
20: facebook.com/Rádió 1 Eger.

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zárva tart ma a kormányablak Egerben, a héten már nem lesz 28 foknál melegebb. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. Zárva tart a kormányablak pénteken a Barkóczi utcában. A Hevesvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint technikai okok miatt nem tudnak ügyfeleket fogadni ezen a napon. Ügyintézésre legközelebb a füzesabonyi kormányablakban van lehetőség. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. Eger idén is csatlakozik az ország egyik legjelentősebb szabadidős sporteseményéhez, a mozgás éjszakájához. Június 12-én pénteken 18 órától a város több pontján várják azokat, akik mozogni szeretnének. Az esemény célja, hogy minél többen próbálják ki a különböző mozgásformákat, megismerjék a sport közösségteremtő erejét, és egy lendületes, aktív estét töltsenek Egerben. A központi helyszín a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tiborvárosi stadion, valamint a városon átvezető 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala. A résztvevők kipróbálhatják a street workoutot, a streetballt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugráló kötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitness, a trambulint és többféle táncos vagy aerobik programot is. A küzdősportok kedvelői sem maradnak program nélkül, a csarnok előterében pedig parasportokra, a Vöröskereszt programjára, tekbóra, asztali teniszre és tájfutásra is készülnek. Az ünnepélyes megnyitót 19 órakor tartják a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagy közönség Egrivárral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobóbástyában 4 előadás keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz és üveg ékszereiről is. Az egrivár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szoktatok Lidl bevásárolni?
1: Persze.
0: Szoktatok alkoholt venni?
1: Soha életünkben, hogyne persze.
0: Hát tök megalázó.
1: 18 fölött kell legyél.
0: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
1: Igen, van vagy, ugye személyével kell igazolnod.
2: Nulla bizalom.
0: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
2: Mértékletessége, Balázs?
0: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kamera képet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerre borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön ki? Miért kell neki egy kamerán ülni?
1: Miért nem ül ott a kassa mellett?
0: Ugye jóváhagyás szükséges, ezt mondja a gép neked, igen, hogy jóváhagyás szükséges, jóváhagyás szükséges, minden egyes üvegnél.
1: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
0: az
1: minden
0: azt
1: egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jóva, menjél.
0: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te már megvetette, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
2: Rettegek tőle.
0: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
2: És aztán
0: felajánljuk önnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: De nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
0: Hol vannak az évgyűrűjeid?
1: Derékba bennünket.
0: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
2: Kinek hova tett?
0: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
2: De van olyan, hogy felismer a szoftver is tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órá vezetett a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunkat?
0: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
2: Hát mit csináltál délelőtt?
0: Hogy, nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
1: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod, a kis beszélgetéseink. Igen, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
0: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon öröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
1: Bizony, hát meddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
0: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
2: De én azt szeretem, hogy az egy ember, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
0: egy ember segít mindenkinek.
2: De, hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre. Tehát, hogy...
0: Hát gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
2: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már, mondja, hogy mit vettem, hány
2: és
0: darabot.
2: És soha nem téved.
0: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
1: Segítek, haver, NFT chip.
0: NFT chip van benne?
1: NFT chip van.
2: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
1: nem,
2: miért?
1: Nem, szerintem nem hiszem.
2: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
1: Mert nem kell cseszekedni az izével a pittyegésre.
0: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi is rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
2: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
0: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóba fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintet. helyzetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
1: Úgy mész oda így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
0: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
2: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, és pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került.
0: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejföldbe a csirkét. Nem,
2: de ha már így alakult, akkor csak hazavisztek.
0: Igen, jó, hát ha már ott van. De a Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
2: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bemész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
0: Igen.
2: Itt ma bármi lehet.
0: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsi pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
2: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
0: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak. Na,
1: hozzuk az applikációt. Applikálunk, még annyi áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
0: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
1: Jó, akkor a paradicsomot.
0: Nem, meg kell ütni a nylon zacskóba.
1: Hát persze!
0: Soha nem ütöm be.
2: Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
1: Ellopó. Tessék.
0: Na most kiderül az igazság.
2: Így van,
0: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
1: Aztán is kezdhetnénk ezt a munkát.
0: Nem megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na nézzél
2: mondd
0: ide.
2: Az a bajusz, majd megoldja.
0: Na, mehet? De ilyenben próbálsz mosolyogni, ja, ez nem fiatalít.
2: Engem fotóztál? Azt nem magad azt fotózott. Úgy úgy, hogy nekinek agyvérzésem volt.
0: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet.
2: Nem, akkor olyan fiatal arcot vágok
0: veled. De meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
2: Fürdök a budai fényekben.
0: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
2: Kis hívott az arcomat.
0: Na, csinálj egy ilyen kis kontyot ide, vagy ilyen kis copfot magadnak.
1: Kontyot?
0: Mi az, két kis copfot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük!
1: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság.

0: gondolom.
1: Mit gondolsz?
2: Oké.
1: Azt a széles mosolyat.
2: Na kapott egy mosolyt, te megint jön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
0: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
2: De még 22 évesen sem néztél ki 22 évesen.
0: 15 éves korom óta 35 évesnek nézek, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
2: Átugrottad a kamaszkor? 10
0: évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
2: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
1: nem
2: kinézni.
1: Nem rossz haver, megnyugodhat.
2: Mit ír?
1: Nem, ez semmi baj, az tényleg igen. Ne idegeskedj.
2: 42! Az na!
0: Ez az univerzum.
2: Ez érte. Nagyon jó. Még kicsi szarul esik, hogy tégedbe rakott 22-re, azért engem meg csak a 48 helyet 42-re.
0: De azért, mert nem ők kis minket, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
2: Na nézd az öreget.
0: Na mutasd.
2: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
0: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
2: És beraknál basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
0: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
1: Megnyugodhatsz, őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
2: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
1: 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
2: Ezt nézi az applikáció?
1: Hát, mondjuk... Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
2: Hát ezt nem hiszed el!
0: Menjünk.
2: Nem hiszed el! Volt a
1: szágon. Mit mond?
2: Véged van, haver!
1: Mennyi?
2: 72!
1: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani!
2: 72-re! Oh. Megőrülsz! Ez...
1: Hát látod?
0: De tulajdonképpen hitelesnek gondolom mindentől kezdve ezt az applikációt.
2: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakállat. Zsűrt még,
1: nézzük meg. Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most fiatalítok.
2: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
0: Egy szempüles például a fessük be a haját.
2: Fessük be a szakállát.
1: Várjál.
2: 72-re beraktam.
1: Na, tessék.
2: Na. Levette a szemüveget.
0: Szerintem ez csak rosszabb.
2: Jó, Zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működik.
1: Igen, igen, igen. 78.
2: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
1: Gondolkodik, nem hiszi el, azt mondja, ez már...
2: Lehozott 50-re.
1: Na,
0: komolyan?
2: Lehozott 50-re a szemüveg
1: ennyi,
2: nélkül.
1: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézél, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
2: Na, még a Zsűrt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
1: Már régóta.
2: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már ki
0: 18-nak gyerekek. De ez nagyon igazság, most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
2: Hogy?
0: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
2: Hát
0: ez, mi ez? Mi ez?
2: Egyébként határán valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
1: Mit mondod?
2: Zsűrt is berakta 72-re.
1: Ez ennyit túl.
0: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltad?
2: Szemét vagy.
0: De nézzél már, hát konkrétan...
2: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért ki... a 72 túlzás, na.
0: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
2: Az nem fotó. Szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
0: Igen,
2: de 22, Zsűr 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
0: Igen, de azt akartam, hogy Zsűrbe az nagyon cseles, mert Zsűrnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsűr, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
2: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Feri, nem érdekes, ne vigasztallak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
0: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
2: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 mellékné.
0: Gyerünk, Balázs, jellemez magad 5
2: egymás, hát inkább egymás, nem?
0: Magadat.
2: Magamat?
0: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, tiéd az első szó, problémás. Legyen ez.
2: Kicsit fáj, ez az első szó rólam, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
0: Jó, oké, bocsánat.
2: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemes.

0: sem.
1: Végre egy applikáció nekünk, vicces, csúny embereknek.
2: Senkit nem fog érdekelni.
0: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
2: A mai fiatalokat.
0: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy... hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tud ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az öt szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról öt szó vagy egy mondat.
2: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az öt szó.
0: Mit mondunk egymásról, öt
2: párja,
0: szó?
2: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
0: Csak hazudok.
2: Jó.
0: Nem írok őszintét. Más kereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
1: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a, volt az a teletext. A ti emlékeztek? És a teletextel is volt ilyen társkeresőzés.
0: Igen.
1: Visszatudjuk.
0: Na, öt szó egymásról, tessék. Jó, öt szó egymásról. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről. Tegyük össze.
2: De szexet akarunk?
0: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már...
2: Csak,
0: akkor
2: de vár, hát hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Te végre fölkerültél a Tinderre.
2: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok
0: akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? Öt szót
2: iszunk
0: kell írni.
2: Iszunk valamit szex előtt, baby.
1: De akkor ez
0: jó, de jó. Iszunk valamit szex
2: előtt, baby. Ez öt.
0: Meg vagyok.
1: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
2: Mi működik?
1: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
0: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
2: Hát de derékba vaskos.
1: De miért? De derékba. A vaskos, az bármi.
0: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
2: Derékba.
0: Na, tegyük.
1: Udvarias vaskos férfi.
0: Most ja, föllépett a
1: frissen szabadult, ez béka, jó szerintem.
2: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja,
0: okay. Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
1: Jól táplált kacérkandúr.
0: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
2: A dúr, jól táplált kacérkandúr.
1: Krumpli nudli.
0: Vaskos.
2: Na, vaskos krumpli nudli.
1: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az azon, hogy hiperaktív karakter.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
1: Átírád magad hiperaktívra, igen.
0: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
0: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
1: Erre.
0: Azonnal megijedek.
1: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt
0: hogy azzal dolgozni kell.
1: Igen.
0: Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
1: Inzulinrezisztens.
0: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó.
2: Igen. Jó, oké, még van három.
0: Még van három szabad.
2: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
1: Kitartóan vaskos.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens. Szerintem...
2: Szerintem
0: kattintos.
1: Jó, jó.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
1: Most.
0: Egyébként az jó.
2: Most.
0: A most az olyan határozottá teszi. Hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
1: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
1: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket. Nehéz. Nagyon nehéz amúgy.
0: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
2: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
0: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
1: Kocka, nem?
0: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
1: El lenne vetve.
2: Csavarva!
1: Misztikus kocka a Tátrában.
0: Misztikus kocka?
2: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
0: Na tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
2: Hát vonzó.
1: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

0: világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese, The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Ahol ezt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
14: Ne!
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrok egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól, fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy! Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Szia, Zsuzsi! Hogy megy a boltod?
21: Jól. Tiéd?
20: Enyém is.
21: Hirdeted?
20: Mhm. Uh-huh. hirdetem.
21: Én is.
20: Rádió 1.
21: Igen, te is.
20: Én is a Rádió 1-en.
21: Akkor jó.
20: Akkor együnk egy fagyit.
22: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai

közben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mix műsorában. This is the world is

0: 10. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a klimatizálás a kórházban, kitart a napos, fátyolfelhős idő. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály. Folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagy közönség EGRI várral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobó Bástyában négy előadás keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők, többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz és üveg ékszereiről is. Az EGRI vár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. Zárva tart a kormányablak pénteken a Barkóczi utcában. A Hevesvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint technikai okok miatt nem tudnak ügyfeleket fogadni ezen a napon. Ügyintézésre legközelebb a füzesabonyi kormányablakban van lehetőség. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Milyen időnk lesz?
1: Ketté szakad az ország, öcsém. Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu van, amik újra magukhoz térnek. Jöjjön a Best of Balázsék.
0: Hello, Csaba. Mi a helyzet, Csaba? Honnan hívtál minket?
1: Csaba, élsz?
0: Csaba nagyban van.
4: Nagyon közé. Csaba, jó reggel.
0: Csaba.
1: Csaba, gyere vissza.
0: Sörhöz odaférsz, Csaba.
4: Csaba, mi a helyzet, Csaba?
0: Honnan itt? Csaba, rádiót kapcsolat. Fúle. Várj, hogy bogozza ez ki? Hogy jön ebből ki, várjál? Csaba.
5: Halló.
0: Szia, Csaba. Hallgasd a rádiót.
6: Ez egy hosszú játék.
0: Imádom. Topi, 20-as vagy 30-as Topi. Fülkéből hívsz, Csaba. Mi az Isten van veled? Csaba, egy transformer. Várj, megvárjuk, mi kell kikeveredik. Hogy tudnál ebből az időhurokból kijönni, Csaba? Szerinted mi a megoldás? Várj, kisegítünk ebből, Csaba.
5: Na, meg lesz. Hallottok engem?
0: Persze, meg lesz, Csaba, meg lesz. Gyere ki az időhurokból, földhívja Csabát. A nagyon gyors megoldással tudod rendezni a soraidat, Csaba.
5: Igen.
0: Kapcsolt ki a rádiót.
5: Ja Istenem, miért nem tudlak benneteket
0: Csaba,
5: elérni?
0: Azért, mert kiszálltál a kocsiból, és a Bluetooth az valószínűleg a kocsiban maradt. Tehát, hogy te azért nem hallasz minket, mert a kocsiba vissza kéne ülnöd, hogy halljál. A Bluetooth-od lehet a megoldás, kapcsolt ki a Bluetooth, és hallani fogsz egyből. A kocsitba szólunk, te meg kiszálltál a kocsiból.
5: Igen, én kiszálltam gyorsan a kocsiból.
0: A Bluetooth-od a kocsiban maradt.
5: Aha. Már is kikapcsolom.
0: Ne kapkodj, Csaba, ne kapkodj, abszolút ne kapkodj, persze. Se, ne törődj vele, abszolút, persze. Ne rohanjál, te csak nyugodtan kapcsolod ki a Bluetooth.
1: Jó, most sikerült visszakapcsolni.
0: Most?
5: Ott is szóltok meg a telefonba is.
1: Csaba!
5: A Bluetooth teljesen kikapcsoltam.
0: Kikapcsolt, tehát kapcsolt ki a rádiót még egy kicsit. A kocsiban.
1: Most hallasz?
5: Én hallak benneteket.
0: Na ilyen, amikor csak telefonon beszélünk, látod? Mivel foglalkozol, szóval... Csaba? Mert azt, hogy hova szóval szavazol, mivel... azt tudjuk, de hogy mivel foglalkozol? Azt már értjük, de hogy mi a munkád? Svegge, mesélj egy kicsit.
5: Jó, akkor a Julival beszélgettem. Ugye a Julival beszélgettem?
0: Nem, Anna volt, nem érdekes engedni.
5: Anna volt,
0: valakivel beszélt. Igen, nem érdekes, okay. Igen,
5: igen, és neki annyit elmondtam, hogy most váltottam éppen. A Szabi Apéknél dolgoztam Szentendrén.
0: Oh.
5: Aztán most egy fogászati fogtechnikai központban dolgozom egy hónapja körülbelül.
1: Halló, Csaba?
0: Itt vagy? Bekapcsoltam. Imádom, zseni a csávó, nagyon jó. Hagyd bekapcsolva a rádiót, ez a hagyd rá nagy hangot, úgy fogsz teljesen összezavarodni. Bekapcsoltad, hangosan szól?
5: Igen, bekapcsoltam, hogy halljam, mert itt a telefonban nem hallok itt semmi.
0: Jézus, atya úristen, értitek már, miért tart itt ez az ország?
6: Pedig kéne.
0: Na figyelj, Csaba, most fog nagyon összezavarni, mert most elindul a telefonba ott valami, de később fog az adásba érni. Most teljes megzavarodás lesz. Figyelj. Most sokkot kapod, lefeküdt. Anafilaxiás sokja van, kész, fekszik a kocsi mellett. Nagy vagy, Csaba, nagyon drukkolunk, meg tudod csinálni. Mit csinál? Vajon mit csinál?
1: Most fog lehetni most, Csaba. Neki, figyelj.
0: Nagyon jó vagy, Csaba, hajrá. Most lássad, te hozol benzint. Hozz egy kanna benzint, ott vagy a kúton, Csaba.
5: Rendben, én tartozom nektek.
0: Szia, örülünk, hogy újra itt vagy. Szia, te jó
1: Csaba, mi a
0: tip? Lejárt a dal, Csaba. Nagyon jó vagy.
6: Ő ezt feladta.
5: Hát igen.
0: Pulmax nevezetű előadó lett volna, meg a Martin Müller, de hát ez már igazából mindegy, és nincsen üzemanyag, jó?
5: Persze. Ezért állok az út szélén, mert nincsen üzemanyag.
0: Figyelj, legyél bátor. Figyelj, próbáld rámondani, mehet? Most ezért meg szerettünk, kapsz még egy esélyt, mehet?
5: Na, akkor elmondom nektek, hogy én...
0: Igen?
5: Ha már erről van szó, én a zenei világban anti-analfabéta vagyok. Gondoltam, hogy egy tipp esetleg.
0: Na, telefont fogjad és mondjál rá valamit, jó? És így most sincs meg?
5: Hogy de? Persze, hogy nincs.
0: Nincs. Az előbb is ez szólt neked. És én el is mondtam az előadót.
5: Na, hát ennyire értek hozzá.
0: Zseni vagy. Nagyon. Jó, hát akkor megint lepörgött, sajnos megint nincs. Pedig még az előadót is elmondtam, akkor megpróbáljuk még egyszer. Ugyanazt kaptad, mint az előbb.
5: Meg... Na, harmadikra menni fog, túl meg.
6: Mali! Itt is lehet neki megint.
0: Indítunk egyet, jó? Figyelj, most lesz egy kis trükk benne. Ne kapkodd el, jó?
5: Biztos túl meg.
0: És tudja! Csaba! Hát ne csinálj! Minden segít neki. Tegnap ugye beleakadtunk egy nagyon kedves játékosba, nagyon szerettük, nagyon sok mindenkinek okozott vidám perceket, ugye ezzel megyünk tovább. Ugye kérjétek is sokan, meg mi is megígértük, hogy azért ma ránézünk egy kicsit. Egyrészt azért 25 percen keresztül itt volt velünk egy 4 perces játékban, de nagyon megkedveltük őt. Egy végtelenül szimpatikus figura, akit a végén már tényleg egy kicsit szivattunk, de hogy közben kiderült, hogy minket úgy várnak a munkája, hogy hol, milyen volt, ki volt ő, nagyon szerettétek, nagyon nevettetek rajta. És le akarjuk követni egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról való utóéletét, aki hallgatta tegnap, azt tudja, miről van szó, ezt ennek már elmeséltük, hogy Csabával mi történt. Csaba egy ilyen téridő kontinuitásba futott bele, a Bluetooth a kocsiban maradt, ő kiszállt a kocsiból, nem tudott összehangolódni. 25 percen keresztül, pont egy nappal ezelőtt 4:49-től ment ez a vicces évődés 8:30-ig, és Csabát megkedveltük. Tehát egész egyszerűen Csabát a szívünkbe zártuk. Egy nagyon szerethető karakter. Majd sima beszélgetés lesz, mit mondtok?
6: Befogadtuk.
0: Igen, Csabát befogadtuk. Csabát egy kicsit való. Beválasztottuk a stába. Hello Csaba, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, Csaba!
1: Szia, Csaba!
0: Na, hello! Hát képzeld el, tegnap minket nagyon sokan vártak, fogadtak, mondták, hogy nagyon szerették ezt a fél órát, ami történt itt veled, meg a Bluetooth-oddal, meg a kocsiddal, meg a háromszor lejátszott zenével. Na, de hogy éltette meg? Te hogy vagy?
7: Köszönöm, nagyon jól vagyok. Én is kaptam egy rakás barátoktól, ismerősöktől, azzal fogadtak a munkahelyen, hogy ezt hallgatták. Úgyhogy ha jó az nektek, néhány SMS-t beolvasok, amit én kaptam.
0: De jó. Tényleg, erre nem vagyunk felkészülve.
1: Kicsit elcsuklott a hangod.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk, hogy egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról mi az utóélete. Miket kaptál?
7: Na például, van egy baráti társaságom, akikkel nagyon sok programot csinálunk, onnan jött néhány. Gratulálok, Csabi. Én már visszahallgattam, óriási voltál ezzel a zenei tudással, ami neked van. Egy rakás röhögő smiley.
0: Figyelj, ugye háromszor adtuk le neked a dalat.
1: Igen, hallottad, hogy nem vagy erős ezekben a zenékben.
0: Igen, ezt mondtad.
7: Én mondtam is.
1: Így van.
7: Ezt én mondtam is.
0: Másodikra se ismerted aztán, meg azt a dalt. Igen?
7: Aztán, bam meg Csaba. Ez nagyon kemény, most tudtam visszahallgatni, az egészet állat vagy.
0: Ő egy barát, ismerős?
7: Igen, közeli barát.
0: Közeli
7: aztán,
0: barát.
7: Aztán, Baki, Csabi, nagyon nagy, úgy röhögtem, hogy bepisáltam.
0: Ilyeneket kaptál, de durva. Akkor minden ismerős meg barát tulajdonképpen hallgatta.
7: Aztán az a barátom, akivel együtt dolgozom a fogtechnikánál, ezt írta. És én mindeközben szájban dolgozom, várom, hogy beérjen a rendelőbe, csodálom, hogy nem fulladt meg a beteg, ezzel a csávóval dolgozom együtt, mit szóltok? Egyébként nem mellékesen, tök jól megoldotta, így volt a legviccesebb. Érett humor érzékre val.
0: Wow, Csaba, hát nagyot mész akkor. Hát itt téged dicsérnek, meg szeretnek.
6: Bizony.
7: Hát szeretnek a barátaim, persze.
0: Igen.
7: Úgyhogy.
1: De most Csaba, semmi negatív, semmi beszólás.
7: Azt nem kaptam. Én éreztem magamat negatívan, abból a szempontból, hogy úgy néztem ki, mint egy technikai analfabéta, zeneileg nem vagyok a toppon, ezt találom, de én kellemetlenül éreztem időnként magam, de hát úgy voltam vele, hogy annyi minden történt velem már az életben, ez belefér.
0: Nagyon szeretető volt, tényleg, és amikor másodszorra leadtuk a zenét, és azt se ismerted meg úgy, hogy 5 perce már lement egyszer, nagyon, mi nagyon szerettük, nagyon nagy a szívünkbe zártuk. Csúszásban volt, meg a Bluetooth-szal küzdöttél, persze.
7: És a nem tudtam lecsatlakozni az autóról, akármit is csináltam, történet.
0: Igen, de nagyon küzdöttél egy 25 percen keresztül, hogy valami legyen, valami történjen.
7: Így van. Hallgattam az előbb azt az adásrészt, amikor a mit csinálnátok, hogyan váltanátok. Hát az is megérne egy misét, amiről én tudnék ezzel kapcsolatban mesélni, de biztos nem erről szól most a műsor.
0: De miről tudnám mesélni, Csaba?
7: Hát, hogy miket csináltam, és hogy csöppentem bele különböző munkaköri szituációkba.
0: Hogy csöppentél különböző munkaköri
6: szituációkba?
0: Egy kicsi időnk van, Csaba. Miben csöppentél?
7: Okay. Na, például, hogy lett belőlem majdnem szakács? Hát úgy, hogy a gyerekem, akit fölvettek kasotéra, úgy döntött, hogy mégsem egy cukrász szeretne lenni. Jó, mennyi cukrász? Igen, ám, de a képzésen nem volt elég jelentkező. Bementem az iskolaigazgató helyetteshez, hogy ha jelentkezem felnőttként, akkor segítek létszámügybe. Persze, jöjjön. Bementem, beálltam a szakácsok közé, és elvégeztem az iskolát, hogy meglegyen a létszám.
6: De cuki vagy.
0: Csak azért,
1: hogy a gyerek is tudja.
0: Hogy a gyerek ott legyen.
6: Hány éves, hogy mekkora gyereked van?
7: Mekkora? Van egy 21, meg egy 23 éves lány.
6: Te hány éves vagy most?
7: Én most leszek nem sokára, néhány hét múlva 55.
6: Ne!
0: Ne csináld!
6: Figyelj, olyan a hang, hogy 20-as éveiben járó férfi hangot.
0: 20-as évege, 30-as karakter vagy nekünk eddig, igen.
7: De ez hát csoda. Nagyon köszönöm. Biztos az is hozzátesz, hogy annyit sportolok, mint mindenki szerintem normálisan sokat. Például most készülök az Ultra Balaton futóversenyre, egy futóművek nevű csapattal, ahova szintén véletlenül csöppentem be, mert tavaly nem volt ki a létszámuk, és megkérdezte az edzőt.
0: Ez a létszámpara azért, ez követ téged, ez a létszámpara, ez ott van az életedben mindenhol.
6: Mondja, ide a parlamentbe, hányan hiányoznak? Kell meg egy képviselő?
0: Rendben van. Csaba, ott van.
7: És hogy mondjak még egy meglepőt, az eredeti szakmám, amiben dolgoztam is, ami a szívem vágya volt kamaszként, a hivatásos vadász.
0: Na, ezzel most megint megleptél.
1: Hol törtél el, miért hagytad el?
0: Hol nem volt meg a csapat, és adtak egy puskát a kezedbe, és mentél el vadászni?
7: Hát én Szombathelyen végeztem a vadászati iskolában, és utána Tápió mente környékén voltam hivatásos vadász pár évig. Aztán váltottam megint. Jött egy másik élethelyzet, és mentem tovább.
0: És vadászni vadászol még? Tehát, hogy jársz
7: nem,
0: még?
7: Nem, én nem azért voltam vadász, hogy lövöldözzek. A hivatásos vadász nem feltétlenül lövöldöz, hanem mindent is elvégez a vadászterületen, és levezényeli a vadásztatásukat, kezeli a lőtt vadat, a vadakat gondozza, figyeli, hogyha valami történik a területen, akkor intézkedik. Ez egy ilyen kicsit 0-24-es melódia.
0: Kicsit ilyen ügyeletben ott vagy. Na jó van, Csaba.
7: Ott éltem a vadászházban.
0: Ott éltél?
1: Miért nem lepődöm
7: meg? Ott éltem, az erdőben a vadászházban éltem.
0: Na ezt úgy el tudom ki. Az menő, benne egy erdő közepén a vadászházban, az nagyon menő. Jól van, figyelj, itt közben csajok is lecsaptak rád ezzel, most mit csináljunk?
7: Figyelj, én nyitott vagyok, nem azért vagyok egyedül, mert ez a szívem vágya, hanem mert így alakult.
0: Jó, csak mondom, hogy azért itt vannak jelentkezők, hát most nem ígérem, hogy mindig átküldjük, csak hogy azért úgy elkezdek érdeklődni.
7: Még egy apróság, a Ferinek és neked, én is motoros vagyok. Most már ugyan 150 ezer kilométernél járok körülbelül. Jelenleg egy Triumph Tiger 900 GT Pro-val nyomom.
0: Azt a mindenit.
7: Szívesen gurulnék egyszer.
0: Megvan a csapatunk, köszönjük, nincs egy szegény.
1: De tudod, ő a plusz egy fő. Mindig ő a plusz egy fő.
0: A csapatunk tele van, sajnos egyelőre nem férő senki. Igen. Jó, ha egyszer hiányzik valaki, elviszünk, Csaba. Egy rövid fordulóra eljössz velünk, jó?
7: Jó, én hosszút is bevállok, én járok ilyen egyhetes külföldi túrákra.
0: Igen, nem, csak nem biztos,
1: hogy
0: bevállaljuk.
1: Mi nem tudunk menni a hosszú időre, Csaba.
0: Igen, rádiózunk, annyi idő nincs.
6: Én már töltöttem sok időt ezekkel a srácokkal, és szeretnék megóvni téged, de nem akarod ezt?
1: Nem olyan
6: nem jó. Akarod ezt? Nem. Vannak itt hiányosságok emberileg.
0: Illetve az újoncokat mindig beavatjuk. Van egy nagyon brutális avatási szertartásunk. Ezt tavaly én is megkaptam.
7: Látjátok, hogy én rugalmas és nem sértődékeny alkat vagyok.
6: Ez a probléma.
0: Csaba nagyon jó. Csaba óriási. Csáó, szia Csaba, vigyázz magadra. Hát én kedvelem őt.
6: Nagyon kedvelem őt, hisz hát örülök, hogy amúgy így ebbe a korba léptem, mert lesznek igazi barátaid.
0: Végre, így találok barátokat. Egy csávó, aki 20 percen keresztül játszik, és pénteken kiflit hoz nekem.
1: Egy baj van, hogy bevesszük a Csabát a motoros csapatba, igen? És ugye nálunk az első indulás, hogy összecsatlakoztatjuk a sisakokat.
0: Igen, Csabának nem fog tudni kapcsolódni a rendszerre, ne aggódját, ma szelintézem, hogy a mesh kommunikációs rendszer Csabánál nem
1: vége.
0: Vagy hát akkor én átmegyek a hatos csatornára egyedül.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! Good morning! I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile Jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szerezd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
14: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
15: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Bája Alex, TNT, Nótár Méri, Kozmix, Regál Néli és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
16: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cherry Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
17: Formásabb vonalakra, feszesebb érzetre és célzott alakformálásra vágysz? A Shape & Shine stúdióban hient izomstimuláció, zsírfagyasztás és nyirokmasztás segíti tested megújulását. Has, comb, fenék, derék, fókuszban a kontúrosabb forma. Shape & Shine stúdió, Egerben a Sertekapu utca 26 szám alatt.
18: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
12: Ébredjen Balázsékkal

fél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Humanitárius település címet nyert Maklár, térségünkben tervezhetnek kültéri programot a hétvégére. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Humanitárius település címet nyert el Maklár. Az Eger melletti községben a véradás, az önkéntesség és a humanitárius értékek iránti elkötelezettség olyan kiemelkedő eredményekben és közösségi összefogásban ölt testet, amelyhez hasonlóra jelenleg nincs példa a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével kialakított kiváló együttműködés, a rekordokat döntő véradások, az első segélynyújtás oktatása, a rászorulók segítése, az egészségnapok szervezése és a számtalan önkéntes program mind azt bizonyítják, hogy Makláron az emberség nem csupán egy szép szó, hanem mindennapi gyakorlat. A decemberi véradáson több mint 200 donor részvétele nem csupán egy kiemelkedő statisztikai adat, ez annak a bizonyítéka, hogy Maklár lakói készek tenni egymásért, készek segíteni az ismeretlen embertársaikon, és készek közösen felelősséget vállalni egy jobb, emberségesebb világért. Eger idén is csatlakozik az ország egyik legjelentősebb szabadidős sporteseményéhez, a Mozgás Éjszakájához. Június 12-én pénteken 18 órától a város több pontján várják azokat, akik mozogni szeretnének. Az esemény célja, hogy minél többen próbálják ki a különböző mozgásformákat, megismerjék a sport közösségteremtő erejét, és egy lendületes, aktív estét töltsenek Egerben. A központi helyszín a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tibor városi stadion, valamint a városon átvezető 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala. Az ünnepélyes megnyitót 19 órakor tartják a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az Egri kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. Az Egri kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél, a hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
5: Melyik oldalról nézzük?
4: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelentett ez? Úgyhogy még nem olvassátok el a
6: cíget. Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Az azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
5: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
6: Így van.
4: Pénzügyi hűtlenség.
5: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
6: Összefekszel egy misivel?
5: Vagy például...
4: Összefekszel egy misivel.
6: A legjobb szó vicc idén.
7: Írjuk fel!
5: Ever.
6: Egyébként
4: nem
6: rossz.
4: Ever.
6: Írjuk fel. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
4: Igen, egyébként.
5: Szép volt ez.
7: Nem szégyellem magam.
6: No regrets. Nem szégyellem, köszönöm.
5: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
4: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit, ugye, tehát, hogyha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
6: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
4: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehetsz hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
5: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
4: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
6: Tehát, hogy olyasmit vesz, amit nem mondasz meg otthon?
4: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
5: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
6: Igen.
5: Köszönöm.
6: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon.
5: Aha, tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
6: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
5: Boldog ember.
6: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármire hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban éjszaka.
4: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni.
6: Nem? Nem, ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba mindet a 21-esre, mindet az egészet, egyben 21, és ez a pénzügyi hűtlenség.
4: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg
5: hát
4: kell beszélni?
5: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem számít, de
4: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. De, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
5: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
4: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
5: az
4: elmondani.
5: Az a közös pénzből.
4: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire
5: értem,
4: gondolom.
5: Értem.
4: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
5: És mennek túlázni.
6: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
4: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
5: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban.
4: Aha.
5: Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
6: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
5: Hát de nem, mert rendeled Kínából.
6: Én
5: akkor
6: nem
5: olcsó. 2005-ért megvetted a cuki felsőt az aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
6: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
5: Hogy te leszel szép nekem.
6: Hát mert
5: majd... Nagy is neki.
6: Hogy majd itt rusnya legyek? Itt, nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én is legyek rusnya? Mert még spúr is
5: de,
6: vagy?
5: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kisösszegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
6: motorkerékpárt.
4: Ezek valójában a pénzügyek hűtlen vagy.
6: Nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
4: Tehát akkor csak az tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
5: De az
4: vagy...
5: az én pénzem. Hát
6: érted? Attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
4: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért, és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügye, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát,
6: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod, a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
5: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
6: Igen.
5: Na, akkor de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
6: De figyelj, azt írja, esminkel a pénzünket, abban sokkal több pénzünk lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számolni, hogy te, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint férfiak, mert más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok is, kár, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát ami ilyen extra-extra.
4: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
5: Jaj, igen.
4: Tehát, hogy nem tudja, hogy mennyit, nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
6: Mi?
4: Tehát, hogy titokban.
6: Kérdeztél valamit? Nem kell? Hogy lehet ezt megoldani?
4: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
6: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
5: A párodtól?
6: Ez elég heavy, nem?
5: Ő nagy hogy, pályás.
6: Hogy igen, hogy
4: nagyon nagy baj.
6: 20-as kamatra?
4: Az nagyon nagy baj.
6: Az nagyon nagy
4: az
6: baj.
4: Nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogy elvesztette egy, mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
6: Igen.
4: Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
6: Hogy mondjam?
4: Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a fele-felét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, add oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy, nekem annyira fura. Nem, hogy
5: 30 év együttélés után elmentek vacsizni, és igen, elkéred a felét.
4: Elkéred a felét, vagy

0: jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
1: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
0: És akkor már rögtön.
1: Na de az megint milyen kapcsolatban árulkodik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
2: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mind a ketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 ezer forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez, hát ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszament, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt ugye részéről, ami ugye én azt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
0: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
2: Igen. Hát nem
0: a
2: csak az, hogy
0: nem,
2: inkább azt mondom, maga a kapcsolat, van egy tágulása is, tehát az van, hogy
0: most neked, te mentél nekem, lejjebb, én meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk. Igen, mondtam az együtt ugráltokot.
2: Hát, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
0: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
2: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztak egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifestálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
1: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, hogy igen, félmillió volt levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
0: Na, de itt is mekkora igazságtalanság van.
1: Aha.
0: Hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat. Ezt mondjuk ki.
1: Persze.
0: Ez nem jó.
2: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megevédeni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
0: 2002 volt.
2: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
1: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlen van mindenhol az érez így.
0: Tehát nagy általánosságban azért van.
1: De nagy általánosságban így van.
0: Szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
2: Hát meg több a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például ugye nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy elhozzák egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, vagy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 éve fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
1: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 000 forintot, azon azt teszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egyik korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak, nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keres, 1 800 000, a másik 5 ötöt, vagy másfelet és nyolcat, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő nyolcat rak be, vagy ötöt, vagy hármat, most tök mindegy az összeg.
0: Na de akkor tehát, itt hogy... jön az a probléma.

0: probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik ötöt, de mind a ketten csak négyet rakjanak be.
1: Ha, ugye, akkor a többi az megmarad.
0: Az megmarad, igen, nem, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet,
1: hogy te
0: a
1: más
0: családba,
1: helyre mennél.
0: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged, akkor, ugye? Szóval, hogy ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
1: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondta, hogy oké, kifizetem
0: és megyünk oda. Én is tehát, így gondolom, persze.
1: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot és kifizeted, nem?
2: Vagy hát, igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekbe őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
0: De hát én megyek
2: tehát, egyedül. Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na, az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
1: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve, klasszul működik, abba vezetjük a költéseket, figyeld, hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, Botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
0: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
1: Igen.
0: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
1: Az? Na, az hogy kell elképzelni?
2: Azt tudjátok, micsoda?
1: Na, az, hogy, az egy táska? Mi? Vagy, az, egy, vagy az... egy új csizma? Vagy az mi? Hogy fizet a szexért?
2: Az egy szabály.
0: Írd már, hogy működik.
1: Na, mondd meg, hogy működik. Tehát, hogy fizet a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex, tehát ez konkrét kesselés.
2: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
1: Igen, ez inkább egy eszkort szolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizet a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már el nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
2: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
0: Várjál, ellenőrzöm a számot.
1: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésemből ülünk, 13 év vagyunk együtt. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Egyébként ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zárva tart ma a kormányablak Egerben, a héten már nem lesz 28 foknál melegebb. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. Zárva tart a kormányablak pénteken a Barkóczi utcában. A Hevesvár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint technikai okok miatt nem tudnak ügyfeleket fogadni ezen a napon. Ügyintézésre legközelebb a füzesabonyi kormányablakban van lehetőség. Köszönik a lakosság türelmét és megértését. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett régészet napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagy közönség egri várral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobóbástyában 4 előadás keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz és üveg ékszereiről is. Az egrivár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. Eger idén is csatlakozik az ország egyik legjelentősebb szabadidős sporteseményéhez, a mozgás éjszakájához. Június 12-én pénteken 18 órától a város több pontján várják azokat, akik mozogni szeretnének. Az esemény célja, hogy minél többen próbálják ki a különböző mozgásformákat, megismerjék a sport közösségteremtő erejét, és egy lendületes, aktív estét töltsenek Egerben. A központi helyszín a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tiborvárosi stadion, valamint a városon átvezető 15 kilométeres éjszakai kerékpártúra útvonala. A résztvevők kipróbálhatják a street workoutot, a streetbolt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacskézilabdát, az ugráló kötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitness, a trambulint és többféle táncos vagy aerobik programot is. A küzdősportok kedvelői sem maradnak program nélkül, a csarnok előterében pedig parasportokra, a Vöröskereszt programjára, tekbóra, asztali teniszre és tájfutásra is készülnek. Az ünnepélyes megnyitót 19 órakor tartják a Kemény Ferenc sportcsarnokban. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Na, valami kis kedves az időjárásról.
2: Kedves?
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Hű, de dezsavűm van, amíg újra magukhoz térnek! Jöjjön a Best of Balázsék!
1: A blokkád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jakt. Néztétek erről a jaktról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
5: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
1: Megvan az esélye, igen.
5: Igen. Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
1: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jakt, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
1: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
5: Lehet, hogy uncsizott, nem?
1: Lehet.
2: Nem, szóval benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér.
1: Dítsd meg a Hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha. Na igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajózta, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
1: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
1: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
5: Na, szerintem csak beszóltak, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvencia, és akkor de... jöttem gyorsan Oroszországból.
1: Engedjél át minket.
5: Van probléma? Van probléma? És már ment is. És már probléma nincsen.
2: És ráadásul itt két felé is jó fejnek kell lenned. Ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, ok, hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát, hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
5: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi ugye? Gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
1: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel.
1: Jó reggelt!
2: Hello!
1: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
6: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is, nincs az első 10-ben.
1: Nincs az első 10-ben, aha.
6: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
1: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
6: Hát, attól függ, hogy veszünk vagy eladunk, de azért a 330-szoroz meg.
1: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba, a tenger alatt járóval?
6: Nem, abban kibeszállnak, hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, ez nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Teleszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, tehát nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alatt járó az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
1: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
6: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy ne kelljen átszállni egy ilyen tenger alatt járóról.
1: Azt a mindenségét neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imán egyfajta verseny?
6: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha belegondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
1: Azt a mindenségét neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón.
6: 42 fő az átlag személyzete, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzet, ugye egy embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: Várjál, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
6: Az nem sok. Nem kell olyan sok, hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja.
1: Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, hogy mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
6: Például a víztartályban 100 ezer liter friss ízfér el, a sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
1: szankciókat vetettek be, igen.
6: Akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
1: 465 ezer egy teli, tehát félmillió dollár egy teli tank.
6: Igen. Aha. Igen, igen.
1: Tehát azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
6: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
1: a... Hát nincs jelentő, ezen a színen nincs jelentő, és inkább csak nem tudom így érdekességképpen.
5: És mennyi az utazó sebessége?
6: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
5: Hát ez elég cammogós azért ez, nem?
6: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
1: Azt a mindenségét neki.
6: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
1: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
6: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
1: De az Abramovicsnak a hajója, de tényleg.
6: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igaz, hogy mindig mondom, egy kicsit füllemtenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
1: Ugye, és 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, akik kötődíj per nap.
6: Ha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell kicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, tehát ez egy átlagköltség. Tehát 50 millió dollárt mi minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
5: Kérdezhetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
6: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
1: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon.
6: Ez ugye a Balaton az limitált. Mert ugye a merülés, meg a széles, nem is a szélességben, hosszúságban a Balatonon a baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 négyzetkilométeren tudna menni a Balaton, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az nagy, hát 142 méter hosszú. Ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva, a grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy rossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
2: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
6: Igen. Akkor, de persze. De az az érdekes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön-megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát mindig vannak egyenlőbbek. Tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutoljára 3 hónapja tűnt fel körülbelül az Alpöbölben.
1: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy minden együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizet.
6: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magasan, hogy ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számolja, hogy kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszer amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekre a luxus hajókért.
1: Igen, oké. Motto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkád, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
6: Meg gondolom, megfizették, tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
1: Motto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
2: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
1: A Nordon?
2: Itt van.
1: Mit csináltad?
2: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
5: Na hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
2: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
1: András, ciao.
5: Anna már intézett magát.
1: Jó reggelt.
2: Hello, András.
1: Szia, András, mi a helyzet?
2: Túsz vagy még?
7: Semmi különös, dehogy is.
1: András.
7: Szarcburgban dolgozom.
1: Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusatja, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk képeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
7: Igen, ott dolgoztam, szóval ez én, mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy Starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyéskedsz, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfújlótoron dolgoztunk, egy olyan olajfújlótornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
1: kurva... Mi van? Most van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
5: Mi az Edda Fidesz? Hogy mi?
1: És mi az az Edda Fidesz? Szóval, mi van?
7: Ez a hajó.
1: Vontatott egy...
7: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
1: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
7: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
1: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót, odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
7: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
1: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
7: Hát egy kis szobám volt nyilván, és őszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes, lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozó, hogy ki meddig juthat el.
1: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehetek a reggeliző?
7: Nem, hát éppen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a hajóra.
1: Csak kiderült, az orosz milliárdos egy munkásszállót csinál. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
7: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztod a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltöztél, és akkor a más ruhába mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe.
1: ahol gondolom kicsi filipinók, is szintén megérkeztek, meg mexikói a vendégmunkások.
7: 2011, azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filipinók, hogy ők nagyon boldogak.
1: De most én hűltem a filipinókkal, de akkor tényleg voltak filipinok.
5: Azt mondod, hogy 2011?
7: Azt hiszem, igen.
5: Ez a 2021-es hajótesó.
1: 21-ben épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11-ben? Tessék?
7: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
5: Nem, Nord.
1: Edda Fidesz?
7: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
5: Nem, ez a hajónak a
1: ez
5: neve.
1: A Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt a hajót. De mit csináltak a filipinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
7: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
1: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
7: Így van.
1: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
5: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
1: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod, melyik rádió?
5: Volt.
1: Tudod, hogy mi kik attól vagyunk?
7: Ez az orosz milliárdos.
1: És mi az Edda Fidesz?
2: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
1: Edda Fidesz.
7: Így van.
2: Ez a neve.
1: Ja, Fidesz, tehát Edda Fidesz. Aha, tehát
7: ezért kezdtem úgy.
5: Edda Fideszt.
1: Edda Fideszt.
7: Edda Fidesz, igen.
1: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük, ezt a történetet. Másik hajón voltál, de nem ott voltál, hajó? De nagyon jól elmesélhet, hogy filipinok voltak a kozos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
5: Igen, de az Edda Fidesz hajó, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
1: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, mi meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nord.
7: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20-medencével rendelkező hajó.
5: Jó, de most a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
1: Azért, mert voltál hajdúszoboszlón, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
2: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tény és való.
7: Hát helikopterrel jártunk.
1: Hát most, hogy megnéztük ezt az Edda Fidesz, az Edda Fidesz egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkáshajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek.
7: Hát Balázs, mi meg egy 500... ki a hajót.
2: Ez igaz.
1: De mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
8: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
1: Nem baj, értjük,
8: nem az, csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt. Cseri azt mondta, hogy igen.
1: Voltak a filipinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, hogy itt vagy, András.
5: A luxus relatív.
1: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réf Fülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
5: Én voltam egy katamaránon, rakamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem emlékszem rá.
1: Igen.
5: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, hogy a telefonod, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket, annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg a következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát nem nézzük a telefonszámokat. Ja, okay. Ezért van ez valószínűleg, de...
1: De voltál esetleg a Nordon is?
7: Na, no, az Edda Fjordon voltam, ott egy másik.
2: Edda Fjordon.
1: Tehát Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké. Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
7: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
1: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lilafüreden.
2: Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
1: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Adis, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát.
7: Hello.
1: Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
5: És narancsága hajó, mint a Fidesz. Igen, de ez hogy van ez?
1: Ez tankerhajó, ami épít olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
5: láttam
1: szerettem
5: magam előtt azt, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember, ez az orosz oligarcha, tehát hogy azt mondja, hogy
1: érdekes,
5: mindannyian voltunk.
2: Érdekes. Neki ez a luxus, gyerekek.
1: Érdekes.
5: Én ezt szerettem.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile Heal Krém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
12: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
11: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
12: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
13: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
14: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
13: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
15: Na, mi lesz a mai program?
16: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
15: Vagyis
16: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
15: És ha rock'n'roll, akkor...
16: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
17: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
18: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
19: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
20: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
21: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
22: Reklámot hallottak.
23: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám. Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
24: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
25: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
26: Napkáj, fürdőruha, bőrönt, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
27: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
28: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
29: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
28: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
29: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
28: Te megnézed?
29: Hát...
28: Legalább szép lett?
29: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
28: Csukott szemmel.
29: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
30: Nem jöttek.
25: Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
23: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
23: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1-eget.
23: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
0: Reklámot hallottak.
23: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a klimatizálás a kórházban, kitart a napos, fátyolfelhős idő. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály. Folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik. Idén is csatlakozik a Dobó István Vár Múzeum a Magyar Régész Szövetség által szervezett Régészet Napja programjához. A június 12-e és 14-e között tartó rendezvény célja, hogy bemutassák az elmúlt időszak feltárásait, tudományos munkáit, illetve tovább mélyítsék a nagyközönség EGRI várral kapcsolatos ismereteit. Pénteken 14 óra 30 és 16 óra között a Dobó Bástyában 4 előadás keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők többek között az abasári ásatások történetébe, de szó esik a kelták bronz- és üvegékszereiről is. Az egrivár ásatásainak 100 éves múltját egy vezetett séta keretében ismerhetik meg. Június 13-án szombaton a Nagyeget hegyi Remete kápolna feltárt romjainak helyszínbejárására is lehetőség nyílik. Az ANB többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a Bevásárló Központ galériájában. A Tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél, a hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Gyerekek, akkor egy focis játék így péntekre, mit szóltok hozzá?
2: Yes!
1: Örültök neki?
3: Ez a beszél.
1: Bizonyám, hát most ugye mindenki futballázban ég. Itt van velünk Dávid. Szia Dávid, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
1: Kinek drukkolsz a VB-n, Dávid?
4: Hát én az argentinoknak.
1: Címvédés tippelsz? Meg lesz nekik?
4: Hát igen, igen, meg több olyan klubjátékos van, akiknek azért szurkolok, tehát.
1: Aha.
4: Igazából Aguero, aki volt.
5: Aguero.
1: Hát az Aguero, ne viccel.
5: Imádom.
1: Öreg már az Aguero, de még úgy fut, mint a nyúl. Ott bal szélen, ott meghúzza kicsit, ott húzogatja bal szélen, úgy megy, mint
5: meg a... Meg a keresztlabdáit.
1: Hát figyelj. Hát,
3: 96-ban 20 percig smároltunk. Egyéb emberek.
1: Igen. Figyelj, hogy műtétet hajtanak végre, újraélesztenek téged közben. Mond, mindent lekövetünk, csak mondd, hogy mi történik, mert valami sipol esetleg...
4: Ja, igen, odébb megyek, bocsánat, csak munkahelyen vagyok, aztán ki kellett pattanom egy munkagépből, de
1: aha.
4: Odébb szaladok.
1: De leállítottad a munkagépet, nem az vagy a targonca közben. Önálló életre kellett, és borotválja a bokákat. Mit dolgozol, Dávid? Mit dolgozol?
4: Targoncázok egy nagy logisztikai cégnél.
1: Hogyan találtam, hogy targoncázik?
3: Az évek meg a rutin, Balázs.
1: Megismertem a hangot egyébként.
4: Hát a sípolás, biztos, igen, igen, igen.
1: Nagy targoncás vagyok. Na jól van, Eszter, szia!
6: Sziasztok!
3: Mondom, hol vagyok?
1: Yes. Nem neked szólt, Eszter, elküldtem az Esztert a másikat. Sziasztok! Mi úgy szeg, Eszter, honnan hívtál minket?
6: Én Faradról.
5: Farád!
3: Farád!
1: Farád!
5: Farod.
3: És olcsó most a Farád?
5: Csirkefarád.
1: Hogy megy most a csirkefarád?
6: Gyöngyöpön köszöntöm fél úton egyébként Csorna mellett, hogyha ez valakinek
3: én van. Én ismerem. Már ismerem Csornát és Farádot is.
1: Hogy Csornán át évenken keresztül valami fehér autó, ami fotózott. Tehát, hogy...
6: kék. Vagy baba kék furgon. Baba pont kék a házunk előtt.
1: Baba kék furgon fotó. És elment már? Eltűnt?
6: Igen, egy pár éve eltűnt.
5: Valaki elmondtatta.
1: Valaki egyszer berakott egy ilyen kamerát, ott meghalt, észre se vette az állomány, és ott volt három évig lerakva az a babakék furgon, tényleg. Na jól van, figyeljetek, gyorsan kérdések hangzanak el, mindenki válaszol rá, és aki több jó választ ér el, az megnyeri a
5: ajándékot. A nagy
1: egész
5: ajándékot.
1: Egész héten játszottuk, hát mi az ajándék?
4: 100 cash, nem?
5: Száz kes.
1: Jól mondod. Dávid, hát ne vittél.
3: Ez az mondod. Első kérdés. Eszter, ilyesti.
5: Ha Argentína megvédi világbajnoki címét, hányadik olyan válogatott lesz, amelynek ez sikerül? Tehát ha megvédi
1: ezt
5: most...
1: tudom fejből, tudom.
4: Én is tudom, mondhatom.
5: Mondjad.
4: Harmadik?
5: Mit mondasz, Eszter?
6: Én azt, hogy... Második.
5: Hát akkor rosszat mondtam, mert ez a harmadik.
1: Bizonyám.
5: Olaszok 34-38, brazilok 58-62-ben. Bizonyám. Csinálták ezt megcsinálni.
1: Így van.
5: Ja.
1: Második kérdés.
5: Ha Franciaország bejut a döntőbe, hányadik olyan válogatott lesz, amely sorozatban három világbajnoki döntőben szerepel? Eszter, szerinted?
6: Szerintem a negyedik.
5: Negyedik?
4: Akkor én azt mondom, hogy... Hát igen, azt hiszem negyedik, de akkor legyen mondjuk három.
5: Harmadik. Hát az a helyzet, hogy harmadik.
1: Hoppá! Már mindegy is a harmadik kérdésre föltehetjük, hogy 2-0. Csak... Tehát, ja. Hogy igazából hiába nyereszter egyet, akkor
6: igen,
1: már...
6: Igen, gratulálok.
1: Te sportszerű.
5: De te rendes
1: vagy. Eszter nagyon rendes vagy.
3: Nagyon rendes vagy, Eszter.
1: Nagyon rendes vagy. Elköszönünk tőled. Puszi, Eszter, köszi játékot.
6: Sziasztok, szép napot.
1: Neked is. Ciao.
5: A nyugatnémetek és a brazilok tudták eddig megcsinálni. Jó ez, hogy döntőbe jutott.
1: Hogy ennyiszer van meg döntőbe, igen. Ugye 4 év és az argentinok győzték le a franciákat 11-esekkel.
5: Ha!
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, Dávid, ez a nyereményed.
0: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jó voltából.
1: 100 cash, azért ez jól szól, nem, Dávid?
4: Nagyon, így van.
1: Jól van. Köszd valami hasznosra. Jó?
4: Rendben.
1: Oké.
4: Köszöntem.
1: Vigyázz magadra.
5: Ciao.
4: Hello.
1: Ciao.

0: műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond?
2: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
1: tudom,
2: nézel.
1: Tudom, kit fogsz mondani, igen.
2: Friderikus Sándor.
1: Jaj, de nem rászámítottam.
3: Meglöttél.
2: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
1: Hát, de azt mondjuk pont igen.
3: Rázva,
1: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos, angol... Hogy nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki.
1: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
2: Craig David.
1: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
3: Daniel Craig. Craig David.
2: Nick Carter.
1: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt már? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
3: Sean
1: Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jut eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore is
1: Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton.
1: A Timothy Dalton.
3: És George.
2: Borzasztó lesz,
3: George Lazenby.
1: Mi?
3: Megvan ez nektek? George Lazenby.
1: George Lazenby?
3: Igen. Sose tudtam.
1: Nem, Daniel Craig volt
2: az utolsó. Daniel Craig, David, ez pedig stólandás volt a magyar hangja.
3: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
1: Hát a Lazenby hamar kieshetett, az senki nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
2: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
1: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
3: Én a Sean-t is.
1: Sean is jó.
2: Jaj, persze, hazafelé húz.
1: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Mindenki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
3: Angliai lesz, de bevándorló.
1: Igen?
3: Vagy bevándorló gyermeke.
1: Szír.
3: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
2: Michelle
3: tippelek.
2: Obama?
1: Tehát feka.
3: Igen.
1: Fekete.
3: Fekete.
1: Csoki.
3: Igen.
1: Jó, tehát van egy
3: tudod
1: típünk...
3: Tudod még valami?
2: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen ebbe szavakat ismersz még.
1: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk igen veled. Ezzel most te akarsz.
3: Hallgatjuk.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
3: Főszereplő.
1: Tehát te feketét
3: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
1: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
2: de
1: Me Too.
2: De angolnak kell lenni,
1: nem. Csak hogy szerinted inkább
2: jó,
1: ilyen
2: akkor
1: típus.
2: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
1: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, hogy legyen, szerintem nő lesz. Igen.
1: De miért nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
2: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
1: Add be Idris Elbát, Léci, nekem nincs benne. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
2: James
1: Bondunk.
2: Idris neked egy Melba kockát, ha úgy van.
1: Majd, kisebb.
3: Hát nem is nő.
2: Nem.
3: Hát na, akkor az egy naliás, az fekete férfi. Legyen.
2: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó, és férfi.
3: És tehát angol.
1: Van egy, de várjál, most angol van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
3: Nem, van egy fekete férfink,
2: és van, tessék. Aha. Azért?
3: És van egy nőnk.
1: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
3: Igen.
1: Aha.
3: De a nő nem lesz jól Melissa McCarthy.
1: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
2: Igen, aha, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
1: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
3: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
1: Hogy egy transz,
3: vagy egy meleg, vagy bárki.
1: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
2: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szóval jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
1: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Igen. Szóval na, kipipáltátok a két legjobb típusát.
2: A leges, legfontosabb az.
3: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
2: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
3: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol.
2: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
3: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
1: Így lett kitalálva.
3: Lehet
1: igen.
3: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
1: ez,
3: válik.
1: Hogy ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
3: Igen, hogy ő legyen az.
1: Igen, ez egy karakter.
3: Az.
1: A regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrület. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor
2: valamilyen. Az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot

0: angol,
1: egy csajozós, egy nagyon elegáns.
2: Jó, akkor legyen érted? Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jimmy Bond, oké. Okay. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
2: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
2: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
1: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, tehát hogy, hófehérke se játssza el egy fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
2: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem?
0: De most
2: egy kis könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
2: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom mi, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
1: És hogy fogják hívni akkor őt? És
0: mi lesz?
1: Nem hívhatod így.
2: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is értem.
2: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szak, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
2: Vagy egész életedben szarszakot fogsz írni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
2: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: És írja valaki, a hófehérke erre lesz a korom sötétke.
1: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
1: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
2: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, én már most szarszagot érzek. A játék. Örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
2: Srácok, és egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsorszerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos. A gyerekek, a Disney most rendelte be a hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van?
2: Istenem.
0: Mi történik itt?
2: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
1: Hogy úgy fogunk ebből beszofot
0: vágni. Igaza van.
2: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ. Tudod, rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult.
2: Mi a véleményed erre a témáról?
4: Amikor meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha Christie-t,
4: akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam el észre.
0: Igen, megfullad, fél.
4: Hát ez...
0: Érted, 10 kicsi néger, és nem
4: hívhatod. 2020-ban az unokája döntött úgy,
1: hogy ne legyen ez a könyv
4: címe. Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
1: Hát tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van.
4: Milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez meg az meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül két hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az lehet, befutó lehet, de itt tartunk James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként...

0: Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
1: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most ír a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
1: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
1: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
1: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
2: Krúciusz átkot szórtak rá.
0: Igen, el akarták égetni. Ki kimondta, hogy neki az a nő, a nő a nő. És azt mondta, hogy neki...
1: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
1: Konkrétan
0: évekig parkolópályára tették. Most már újra ír, meg rehabilitálták talán, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
2: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
1: Visszadták a picikét!
0: A kis afroki kezecskével most már újra tökéletetje Harry Potter!
2: Istenem.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Humanitárius település címet nyert Maklár, térségünkben tervezhetnek kültéri programot a hétvégére. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Humanitárius település címet nyert el Maklár. Az Eger melletti községben a véradás, az önkéntesség és a humanitárius értékek iránti elkötelezettség olyan kiemelkedő eredményekben és közösségi összefogásban ölt testet, amelyhez hasonlóra jelenleg nincs példa a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével kialakított kiváló együttműködés, a rekordokat döntő véradások, az első segélynyújtás oktatása, a rászorulók segítése, az egészségnapok szervezése és a számtalan önkéntes program mind azt bizonyítják, hogy Makláron az emberség nem csupán egy szép szó, hanem mindennapi gyakorlat. A decemberi véradáson több mint 200 donor részvétele nem csupán egy kiemelkedő statisztikai adat, ez annak a bizonyítéka, hogy Maklár lakói készek tenni egymásért, készek segíteni az ismeretlen embertársaikon, és készek közösen felelősséget vállalni egy jobb, emberségesebb világért. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban, az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály folyosója. Emellett a beteg felvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. Az ANB többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a bevásárló központ galériájában. A tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A tárlatot Teleki Klára művészetpártoló galéria vezető nyitja meg. A meteorológusok szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső is előfordulhat, élénk lesz a szél, a hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén is hasonló időjárás várható, nem lesz nagy hőség, maximum 28 fokig melegszik a levegő. Erősítsük immunrendszerünket és fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
2: 4,50?
1: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
2: Nekik vannak még álmaik.
1: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növényel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britanniát, és iszonyat pontosan dübörgött nekik a biznisz.
2: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye, az igen, volt igen. A címe. Hát ott ugye
3: ez. Megvalósította.
2: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
3: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödet lel, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
1: Igen, John Ericnek írja, itt ez a lap 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, oké, hogy 80 éves volt, egy lottó nyertes, felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
3: De azt látod, először
1: felfoghatatlan.
3: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell íratni, az volt az első ilyen beavatkozás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
1: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Hát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
2: kalandér,
1: csinálod?
2: Tökre igaza van.
1: Nincs mit vesztenem.
2: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár Angliában.
3: 7 éve Maldív-szigeteken.
2: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
3: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
1: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
3: Szerintem ő ezt már évtizedek óta így álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
1: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat
3: csinált. Teljesen más, nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
1: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
3: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
1: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
3: Netflix,
1: tehát fölépítették.
3: Netflix. Az egész Netflix.
1: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni, létrehoz egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
3: Ez elég...
1: Ez hárman sokáig ülnék most otthon a
2: konyhai eszközeivel. Kezdtem beütni, hogy amfetamin házilag.
3: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
1: Igen.
2: Ezt a lelkes.
1: Okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
3: kataflám?
1: Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
2: mondjuk diklofenák. De ezt nem tudjuk, hogy jó, működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
1: imádták.
2: Hogy csak...
1: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
2: Honnan... Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
1: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
3: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
1: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
3: Cukorsó és minden jó.
1: Cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
3: Megállj, mert
1: csupa legális dologból lesz egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
3: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
1: Tehát ha bemegyek egy DM-be, vagy bemegyek
3: egy... Csinálták.
1: Hát, igen, egy Dámezbe, vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
2: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
1: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a igen.
2: Veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
1: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
3: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz egy gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, akkor legyen valamilyen hatása. Most érted? Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
1: A művelet kezdetben hamisvényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
2: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
3: Én most sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
1: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
3: Én is segítettem faternak sört főzni.
2: Na, hát, ugyanaz. Ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyére.
3: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BM-én, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnap be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig meggazdagodnak.
1: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
3: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
1: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát már nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
3: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
2: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban. Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
1: Istáló is volt. Ja, istáló is
2: ugye,
1: volt.
2: Ahol te tartod a kerci szerszámokat, a fűnyírót.
3: A rotakapa mellett tartom a gyógyszerkészítőgépemet.
2: Na ott volt egy ipari méretű gépsor. Hát,
1: de ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát itt írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne volt, akire ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
3: Na itt írják, tessék, kis Szabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
1: És meg is rajt.
2: VD40 összefogja, mehetünk.
1: A fia volt az agytrözt, az öreg csak beruházott.
2: Ja, hogy ne

0: kis csúrossácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem egy kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
1: Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
0: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
1: Szerintem jó.
2: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van fornett is egy aranybánya még mai napig.
0: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonból, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csúrossácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
1: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
0: De jól hangzik.
1: Ugye?
0: De jól hangzik.
2: Köcsögölés a naplementében.
1: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
2: De miért nem sokkal jobban hangzik?
0: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára cím történetet, kifejezetten szeretjük.
2: Egy vállalkozó géniuszt találtunk az SMS falon.
0: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
1: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
2: zabálják. Hát, nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
0: Igen, mi volt? Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen. Ugye?
2: Etnikai puszi.
0: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel. Ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Óriási. Tehát négercsókot Sri Lankára, ez...
2: Példakép.
1: Egy milliárdossal beszélünk?
3: Ötletnek jó volt.
2: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
3: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a négercsóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy négercsók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták minden, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
0: Mennyit adhatok el belőle, körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap, meddig hittetek benne, hogy négercsókot kell eladni Sri Lankán?
3: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban jutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
0: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
2: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
3: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
2: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
0: Hasonlóan nyitottam Londonban mélyhűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
3: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosultsága.
0: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
1: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
3: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
2: Ezt tettetek rá házasságotokat?
0: Igen, a néger csók tett be.
3: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
0: Az volt a második?
3: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
0: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, Eszter.
3: Hello.
0: Imádom.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint, 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Napkely, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agriaparkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agriapark, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
17: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában az Agriaparkban.
18: Igazi feltöltődésre, sokkal jobb közérzetre és valódi regenerációra vágysz.
19: A Sépencsej stúdióban bémer, nyirokmasszázs, intimpad, infraszauna és masszázsfotel segíti a keringés, a relaxáció és a testi egyensúly támogatását. Sépencsej stúdió, Egerben, a Sertekapu utca 26 szám alatt.
20: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti buliára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Bája Alex, TNT, Nóter Méri, Cosmix, Regán Lili és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: Facebook.com/Rádió 1 Eger. Rádió 1. Miért

0: ha új zene, akkor Rádió 1. Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Bestofja után ismét élő a keverőpult. Én Györke Attila vagyok, és remélem mindenki itt marad velem. Jön a Fast Boy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a nyomdokaiba lép majd, de aztán végül a zenében találta meg az igazi hivatását, és a családja nagyon támogató volt. Pennsylvániából Tennessee-be is elköltöztek, csak hogy könnyebben beinduljon az a karrier. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között itt van Taylor Swift, Opalite.

0: igazi mai slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
0: Avicii örök.

0: Szabolcs Foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitó mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második félidőben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel 3 piros lapot is. A dél-afrikaiaktól 2, a mexikói csapatból 1 játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első félidő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extra jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe. Vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: késő tavaszias időben, ami most van, 18-19 fokokban jelen pillanatban. Ettől eltekintve egyébként gyönyörű napos idő lesz ma, 23-25 foknál nem lesz több. Ha keleten elkapja a rádió egy hallgatókat egy kisebb zápor, azon ne tessék csodálkozni.
1: Az időjárás jelentést a Vapper rovarriasztó és rovarirtó termékek

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a hétvégén is érdemes moziba venni. Mostantól látható a Szürke Zóna, Guy Ritchie új akciótrillere. Aki szerette a korábbi filmjeit, mint a Bluff, az Úriemberek vagy a Szövetség, annak a stílus most is ismerős lesz. Laza, stílusos karakterek, pörgős dialógusok, rengeteg akció. A történet középpontjában egy dörzsölt és rendkívül intelligens ügyvédnő Rachel áll, valamint az általa vezetett elit zsoldos csapat probléma megoldó gárda. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy kegyetlen bűn szövetkezett és egy gátlástalan diktátor ellop 1 milliárd dolláros vagyont, mivel a hivatalos

0: Szervek tehetetlenek, a Wall Street-i károsultak Rachel csapatát fogadják fel, hogy szerezzék vissza a pénzt. A főszerepben Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Henry Cavill. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
12: Nézzük meg a pizzákat!
11: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
12: Intézem, a vacsora megrendelve.
11: Kereste is a Populist pizza akcióit, csak a Fudorán.
13: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
14: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
15: Jól. Téd?
14: Enyém is.
15: Hirdeted?
14: Hirdetem.
15: Én is.
14: Rádió 1.
15: Igen, te is.
14: Én is a Rádió 1-en.
15: Akkor jó.
14: Akkor együnk egy fagyit.
16: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 41450.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
17: korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1. Mi

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Ez a Rádió 1 nagy klasszikusa most az igazi mai slágerek között. David Guetta, Ne-Yo és Akon következik, akik már nem először dolgoztak együtt akkor, amikor ezt a dalt kihozták, de aztán ez lett a legismertebb közös munkájuk.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert túl szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.

mozgat. Ma már annyit dolgozott állítólag, hogy este a Kanada Bosznia-Hercegovinára is targoncával tolja majd a kanapét a tévé elé. Meg azt is írta Balú, hogy mindig a Rádió 1-et hallgat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrok egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világsikerű Bastille,
10: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
11: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
12: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nagyobb vizeink hőmérséklete 18-20 fok körül mozog. Szombaton többször felhősödik be majd az ég, vasárnap lesz a több napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
10: Azaria, Dash, Majka, Jodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
12: Reklámot hallottak.
13: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Folytatódik a klimatizálás a kórházban. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály. Folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda 2 helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben 2 nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik. Az ANB többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a Bevásárló Központ galériájában. A tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A tárlatot Teleki Klára művészetpártoló galéria vezető nyitja meg. A kiállítás június 25-ig tekinthető meg a Bevásárlóközpontban. Ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: az igazi mai slágerekkel. Mix

Szalikorom Rádió, egy csaki gazimai sláger megy. Hello Eger! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit július 12-én, és a lényeg, hogy pénteken a mikrofonnál az előttünk álló két órában Ferenc Norbert jó hangulatban, már szinte hétvégi a hangulatunk, hiszen pár óra választ el bennünket a két nap pihenéstől, úgyhogy remélem, hogy nagy lendülettel vágunk bele a munkahét utolsó délutánjába. Ehhez hozom a jobbnájabb zenéket és a sok-sok helyi információt is. A folytatásban pedig a Daily Mixben egy pörgős dal, David Guetta és Kim Petras közöse szól, itt a When We're Young.

Szagicsorom Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Samfeld még mindig szemtelenül fiatal, mindössze 32 éves, a holland DJ viszont már évek óta az elektronikus zenei világ legmenőbb kiadója, a Spinning Records kötelékéhez tartozik. A 2015-ös Show Me Love című slágerével szerintem az egész világon egy csapásra világszerte ismerté vált, azóta pedig a legnagyobb headlinerek közé tartozik, nem csak a lemezeket pörgeti, hanem tavaly létrehozta saját alapítványát, a Heartfelt Foundation-t, amivel a fenntartható fejlődést szeretné támogatni. Fellépett már itt nálunk hazánkban is a Balaton Soundon, és lehet, hogy idén is találkozhatunk majd vele egy magyarországi fesztiválon. És nálunk pedig itt a Rádió 1-en az újdonságával megyünk tovább, érkezik a Rosalinnal közös Heart Like Mine.

Szabad Krom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nézzük, hogy a hétvégére milyen időt jósolnak a meteorológusok. Összességében egy pár fokos lehűlés, ami még marad, de emelkedik azért a hőmérséklet, mert még holnap 23, addig vasárnap már 24 fok lesz majd. Megint jön front, hideg front erős széllel, de nagyon nem hűti vissza a levegőt. Az éjszakák viszont frissek, hűvösek lesznek, 9-10 fokig csökken a hőmérséklet. Jósolnak még egyébként a csapadékot a meteorológusok holnapra is elszórtan, vasárnapra pedig még valamennyi lehet, 2 mm, ez már egy mennyiségnek számít, úgyhogy ha a kinti programot terveznek, akkor azért legyen nálunk esőkabát, vagy esernyő, meg egy kicsit melegebb ruházat is. Na hát a folytatásban viszont még a munka mellé hozom Felix Jane és a Shouse közösét, itt a Walk with

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szállíts Rom Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. A The Rolling Stone magazin nem olyan régen úgy nyilatkozott Bibi Rexáról, hogy az erő, amit nem szabad alábecsülni. A Los Angeles Times szintén dicsérő szavakkal illette a Bibi Rexa előadását, az örök küzdelemben, hogy az első számú csaj legyél a pop műfajában, most új bajnokot avatunk Rexa személyében. Szóval azt gondolom, hogy Bibiről nagyon jó véleménnyel vannak a kritikusok is, és azért ehhez valamit le kell tenni. Az asztalra például a legújabb albumát, ami tele van slágerekkel, akár az I'm Good David Guettával közös dala negyedik lett a Billboard Top 10-ben, és természetesen azóta sem tud megállni az énekesnő, úgyhogy most egy aktuális világsláger feldolgozásával jön, ugyanis Faithless dalát dolgozza fel, és azt gondolom, hogy ezzel megteremtette az egyik nagy slágerét a 2026-os fesztivál szezonnak. Ez a New Religion, ezzel megyünk tovább a folytatásban, itt a Rádió 1-en.

0: Szakítom Rádió, egy csak igazi ma is lágermegy, és a következő órában találkozunk újra, amikor már a programokra fókuszálunk, úgyhogy hozok majd mai, illetve hétvégi programokat is Egerből és a környékről, illetve jönnek majd a legfrissebb hírek a folytatásban. Révai Reni hír összefoglalója jön, aztán pedig Kamrács slágere. A Rádió Egyen a Be Mine-nal folytatódik a következő zenei óránk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti buliára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Bája Alex, TNT, Nótár Méri, Cosmix, Regán Lili és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat!
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: A Rádió Egy Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
7: Szia Peti, na bevált a Rádió Egyes reklám?
8: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
7: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
8: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
7: Te megnézed?
8: Hát...
7: Legalább szép lett?
8: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
7: Csukott szemmel.
8: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
9: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
10: Humanitárius település címet nyert Maklár, köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Humanitárius település címet nyert el Maklár. Az Eger melletti községben a véradás, az önkéntesség és a humanitárius értékek iránti elkötelezettség olyan kiemelkedő eredményekben és közösségi összefogásban ölt testet, amelyhez hasonlóra jelenleg nincs példa a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével kialakított kiváló együttműködés, a rekordokat döntő véradások, az első segélynyújtás oktatása, a rászorulók segítése, az egészségnapok szervezése és a számtalan önkéntes program mind azt bizonyítják, hogy Makláron az emberség nem csupán egy szép szó, hanem mindennapi gyakorlat. A decemberi véradáson több mint 200 donor részvétele nem csupán egy kiemelkedő statisztikai adat, ez annak a bizonyítéka, hogy Maklár lakói készek tenni egymásért, készek segíteni az ismeretlen embertársaikon, és készek közösen felelősséget vállalni egy jobb, emberségesebb világért. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban, az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Ferenc Norberttel.

Szalitron Rádió, egy Csaki Gazimó és Sláger, mely egy szép délutánt, és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, azért nagyon jó, mert nem sokára itt a vége, úgyhogy ez azt jelenti, hogy adhat egy kis motivációt, hogy túléljük még valahogy ezt a pár órácskát. Nagyon sok jó zenével készültem, és a jó zenék mellett egyébként jönnek majd a helyi programok is, Egerből és a környékről hozok mai és hétvégi programokat. A folytatásban pedig a Maroon 5 és Cardi B dalával megyünk tovább itt a rádió, egy ilyen szól a Girls Like You.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szabadik Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy sok-sok mai programajánlatom van, úgyhogy mondom is, ma lesz a mozgás éjszakája, ennek apropójából két egeri program is lesz. 7:30 kezdődik a kerékpáros felvonulás, a Kemény Ferenc sportcsarnoktól indulnak, majd este 8-tól pedig a második egri fáklyás futó fiesta, úgyhogy a sportos program garantált ma este Egerben. Előtte még 7:30-tól a civil közösségek házában lesz majd az Andante Kamarakónus nyárköszöntő koncertje, a labdarúgó világbajnokság szurkolói zónája pedig elindul, és egészen július végéig tart majd, úgyhogy a végvári vitézek terén lehet szurkolni majd a kedvenc csapatnak. Illetve van-e még valami, nem sokára következik a régészet napja, amihez csatlakozik a Dobó István Vármúzeum is, úgyhogy már ma is lesznek majd programok, egy kis tudomány előadások a legfrissebb kutatási eredményekről. 14:30-kor indul ez a program, nagyon jó szórakozást kívánok, és nem sokára jövök a hétvégiekkel is, de előtte már egy igazi mai sláger, Major Lazer és Justin Bieber közös a Soul a Cold Water.

Szállt Kiron Rádió, egy csaki gazimai sláger, mely egy pár közelgő programból szemezgettem, úgyhogy mondom is ezeket, hétvégi programok, Felnézek Fesztivál a Dobótéren lesz majd június 13-án, azaz pontosan holnap, minél több embert érjen el az evangélium, Gáspár Laci is fellép, Olá Gergő is este 6 órától lesz majd Gáspár Laci koncertje, Olá Gergő pedig 8:30-tól. Aztán termelői piac szombat reggel 6-tól egészen kora délutánig 1 óráig a Katonatéri piacon, városnéző séta is lesz. A Turinform irodától indul majd holnap délelőtt 10 órától, az Oszmán sátorban pedig mandala festés és élő handpan koncert lesz, úgyhogy ez a program majd délután 1-től délután 5-ig tart. Jó szórakozást kívánok a hétvégi programokhoz is, nálunk pedig jön Kato és a Turn the Lights Off.

Szállítson Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. Véget ért a péntek délután velem, a folytatásban Györke Attila hozza egészen a munkaidő végéig a jobbnál jobb zenéket. Hétvégén találkozunk újra, holnap délben jövök, most pedig hozom Taylor Swift slágerét, az Apple Eye-tól búcsúzom, és kívánok csodaszép péntek délutánt. Hello, Eger!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Újult erővel pörög a hódos

0: Bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbiban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
1: A világ Szegeden találkozik.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
2: a világsikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
2: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Formásabb vonalakra, feszesebb érzetre és célzott alapformálásra vágysz. A Shape & Shine stúdióban hiemt izomstimuláció, zsírfagyasztás és nyirokmasztás segíti tested megújulását. Has, comb, fenék, derék, fókuszban a kontúrosabb forma. Shape & Shine stúdió, Egerben a Sertekap utca 26 szám alatt.
7: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
8: Nézzük meg a pizzákat!
7: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
8: Intézem, a vacsora megrendelve.
7: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
10: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
9: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
10: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
9: Te megnézed?
10: Hát...
9: Legalább szép lett?
10: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
9: Csukott szemmel.
10: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
11: Nem jöttek.
12: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
13: Eger legfontosabb helyi hírei radioeger.hu.
14: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött ma

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Surbi, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: csak igazi mai sláger megy. Na jöjjön egy kis menetelés most az Imagine Dragons-szal. A strandra sajnos csak a legbátrabbak menetelnek majd a hétvégén, akik bírják a 20 fok körüli vízhőmérsékleteket. Én bevallom, nem ilyen vagyok. A nagyobb tavaink, a Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó is mind 20 fok körül vannak, és a hőmérséklet is alulról karcolja majd a 30 fokot ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termék

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság következő két mérkőzésén magyar idő szerint este 9 órakor Kanada találkozik Bosznia-Hercegovinával, illetve hajnali 3 órakor kezdődik az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés. Történelmi pillanathoz érkezett a kanadai labdarúgás, a társházigazda nemzeti csapata a Toronto stadionban kezdi meg a VB szereplés Bosznia-Hercegovina ellen. Ez ugye a B csoport legelső fordulója, a válogatottak tiszta lappal várják tehát az összecsapást. Az esti meccset hatalmas érdeklődés övezi, a stadionban minden jegy elkelt, a hazaiak hangulatát viszont beárnyékolja a legfrissebb bulvár és sportmédia hír. A csapat legnagyobb sztárja és kapitánya Alfonso Davies combhajlító sérülés miatt kénytelen kihagyni a nyitó meccset. A szakértők Kanadát tartják a mérkőzés favoritjának. A Los Angeles stadionban mutatkozik be a torna másik házigazdája, az Egyesült Államok csapata, amely a dél-amerikai Paraguay ellen lép pályára. A D csoport nyitó meccse ez, még nem alakult ki rangsor, így mindkét együttes egyenlő esélyekkel vág neki a küzdelemnek. Komoly visszhangot kapott a sajtóban, hogy az amerikaiak szárja Christian Pulisic remek formában egy gólszegényebb időszakot lezárva érkezik a tornára, ami hatalmas önbizalmat ad az együttesnek. A két csapat legutóbb 2025 végén barátságos mérkőzésen találkozott, ahol az amerikaiak 2-1-re győztek. A nemzetközi szakértők most is egyértelműen az Egyesült Államokat tartják esélyesebbnek.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
9: meg ez is, és ez is!
8: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted!
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
12: Azaria, Dash, Majka, Csongó, Halottpénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
13: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy. Na még egy kis foci, mert ezt a hírt imádom, most olvastam. A norvég labdarúgó válogatott 300 kiló lazacot visz magával a VB-re. Nyilvánosságra került az étellistájuk, és a 300 kiló lazac mellett 116 kiló barna sajt, és 6000 narancs is szerepel rajta. Mondjuk 61 fős a teljes norvég delegáció, úgyhogy egyáltalán nem kell csodálkozni. Több szakács is utazik velük a VB-re. Az USA-ba tartó rakományuk körülbelül 8 tonna. Ez teljes mértékben biztosítja majd az együttes megszokott étrendjét, és a VB egésze alatt segít majd fenntartani a koordinációjukat. Mondjuk lesz is rá szükség, mert hogy a csoportjukban Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal játszik majd Norvégia. Erről is lehet olvasni a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Én Györki Attila vagyok, és folytatódik az óriási országos közös együttdolgozás. Le tudjuk együtt ezt a munkalapot, a zeneim lesznek hozzá a háttérre. A következő óra első dalát biztos, hogy imádja mindenki, ez lesz az.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Rádió Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Na, mi lesz a mai program?

0: behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
0: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
0: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világ sikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
8: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: válogatásban.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a klimatizálás a kórházban. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. A hőség nem csak a mindennapokat nehezíti meg, hanem az egészségügyi intézmények működésére is komoly terhet ró. Épp ezért különösen fontosak azok a beruházások, amelyek a komfortérzet javítását szolgálják. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály. Folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik. Az A&B többnyelvű összművészeti alkotó műhely tanítványainak munkáiból nyílik kiállítás június 13-án szombaton 17 órától a Bevásárlóközpont galériájában. A tanítványok kiállítása című tárlat 64 növendék alkotásait mutatja be. A tanulók mesterei dr. Rostás Bea Piros szobrászművész és Andrea Jovics grafikus művész. A tárlatot Teleki Klára művészetpártoló galéria vezető nyitja meg. A kiállítás június 25-ig tekinthető meg a Bevásárlóközpontban. Ha tehetik, pihenjenek sokat a hétvégén. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Délutánt kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok, ugye elstartolt a foci VB, hát nincs ember, aki ne tudná, és hogy Bibi Rexa ott ül-e a képernyők előtt, és lerágja el majd mind a 10 körmét mondjuk az Egyesült Államok Paraguay mérkőzésen, ami ráadásul nekik amerikaiaknak még egészen kellemesen nézhető időpontban is van, nekünk hajnali 3-kor, nem tudom, de valószínűleg Bibi Rexa

túrázik, jóga és pilates órákat vesz, szokott futni, kerékpározni, vagy éppen a teremben spinning edzéseken részt venni. Most viszont kiereszti a hangját, hölgyeim és uraim, ezt nagyon szeretjük most BB Rexától a jelenben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
7: Június 15-én Letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
13: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés, Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be, akkor kis holland párokban lefukkant klubokban zenélt, aztán az első dalai betaláltak pár évvel később már a Tomorrowland és az Ultra.

0: György foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második félidőben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel három piros lapot is. A dél-afrikaiaktól ketten, a mexikói csapatból egy játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első félidő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na.

0: tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
0: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
4: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
10: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
12: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
13: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
14: Szia Laci, sajnos tudok.
13: Ennyire azért ne legyél lelkes.
14: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
13: Ja, hát nem hirdeted?
14: De, online állandóan.
13: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
15: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: a legjobb válogatásban.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És

a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Zoli dobta az SMS-t. Szia, Atis, itt állok a stúdió alatt a dugóban, és csak a zene éltet. Hát igen, Zolikám, akkor mondjuk el a többieknek, Budapest hegyalja út, torlódás, dugó, de végig egyébként az M1-es M7-ig, úgyhogy remélem a türelmet mindenki bekészítette. M1-es autópálya, győri elkerülő, korábban két súlyos baleset is volt a határ felé, ott jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható, írta Dani. 0620-311-111 a forrodrot jöhetnek még a hírek. Öttől a Live Mixben Juhász Gergő és Wilcox, addig viszont én zenélek, és ez a

Most, hogy leállt a Meta, óriási leállás van a Messengerben, a Facebookon és az Instán. Tekerje mindenki nagy hangerőt a Rádió 1-nek. Szóval, drága Rádió 1-esek, a hiba nem a készülékekben van, a platformok maguktól jelentkeztették ki a felhasználókat, nem is engedik vissza őket. De legalább az igazi mai slágerek nem állnak meg. Azok szólnak egymás után folyamatosan itt a Rádió.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült skifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu.
4: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
14: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Aglia Parkban.
15: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
16: Nézzük meg a pizzákat!
15: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
16: Intézem, a vacsora megrendelve.
15: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Na de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem?
10: Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re. Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
17: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem igaz.
10: Nem igaz. Igen.
17: Legyünk ázsiai ország.
10: Kint van Haiti.
18: Kint van a zöldfoki sziget.
10: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van Üzbegisztán. Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Itt a Rádió 1-en 16.42-kor közlekedési információk. Ugye nemrég mondtam, hogy Budapesten bedugult a hegyalja, de az M1 M7-ig végigtorlódás van. Andi írta, hogy dugó van a Hősök tere környékén is lezárások miatt, a Kóskároly sétányon is lezárás, kerülni kell. Torlódik a Könyves Kálmán körút is a Mester utca felé, írta névtelenül valaki. Az M1-esen a Győri elkerülőn pedig korábban két baleset is volt a határ felé, jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. 5 órától ma is jön a Live Mix Juhász Gerivel és Wilcox-szal, Taylor Swift pedig ebben a pillanatban ragadja meg a mikrofont.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Nagy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő két mérkőzésén magyar idő szerint este 9 órakor Kanada találkozik Bosznia-Hercegovinával, illetve hajnali 3 órakor kezdődik az Egyesült Államok

0: tartják a mérkőzés favoritjának. A Los Angeles stadionban mutatkozik be a torna másik házigazdája, az Egyesült Államok csapata, amely a dél-amerikai Paraguay ellen lép pályára. A D-csoport nyitó meccse ez, még nem alakult ki rangsor, így mindkét együttes egyenlő esélyekkel vág neki a küzdelemnek. Komoly visszhangot kapott a sajtóban, hogy az amerikaiak sztárja Christian Pulisic remek formában egy gólszegényebb időszakot lezárva érkezik a tornára, ami hatalmas önbizalmat ad az együttesnek. A két csapat legutóbb 2025 végén barátságos mérkőzésen találkozott, ahol az amerikaiak 2-1-re győztek. A nemzetközi szakértők most is egyértelműen az Egyesült Államokat tartják esélyesebbnek.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron

0: Május 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
14: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
13: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
15: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis nano LTV most mindössze 139.900

0: forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
4: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
5: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
6: Naptej, fürdőruha, bőrönt, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
7: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
8: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
7: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
8: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
7: Te megnézed?
8: Hát...
7: Legalább szép lett?
8: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
7: Csukott szemmel.
8: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
9: Nem jöttek.
10: Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
2: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádiót?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Na de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re? Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
4: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem vigasz! Ma csak
3: nem
4: mondom,
3: nem igaz. Igen.
4: Legyünk ázsiai ország.
3: Kint van Haiti.
5: Kint van a zöldfoki szigetek.
3: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van Üzbegisztán. Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Wilcox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
6: Főpontosan délután 5 óra van, innentől bulizunk, nyár van, isteni idő, mellettem pedig Wilcox a következő egy órában övé, tehát a péntek délutáni Rádió 1 Live Mix. Hello Wilcox!
7: Ciao, Gere, sziasztok!
6: SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek, nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
7: És hogy hozzuk le jól a nyári hangulatot, Kamráddal és a Bimájnnal fogjuk indítani a Rádió 1 Live Mixet.
0: At the turntables now, Wilcox.
8: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

Night Live Mix. Rádió egy live mix. Délután 5-től 6-ig.

0: és a rádió egy live mix. Pénteken délután Wilcox-szal élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset történt az M0-áson nemrég, Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon, 3 kilométeres a torlódás. Összeütközött két autó a fővárosban és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró után, valamint Zuglóban az Egressi út Róna utca kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, hello Wilcox, szia Geri, olyan fantasztikus a ma délutáni live mix, akár csak a Budapest Parkban volt a rádió egy születésnapi fesztivál az első sorban. Hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti kém, és ugye azt hiszem azt ígérted, hogyha meg lesz ez a buli, levágod a szakállat meg a hajad, vagy valami ilyesmi, nem küldte.
0: Úristen, Peti, hát tényleg az outfitedet szeretném
1: se
0: megnézni.
1: Se képen, se videót, úgyhogy most figyelj, szedd össze magad, Peti kém, és küldjed, várjuk a videókat.
0: Így van, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetjük tovább a hétvégét, mi érkezik most.
1: Így vagy, maradunk ennél a hangulatnál, Ray és a Where is My Husband, itt a Rádió 1 Dynamics-ben. At the turntables now.

0: nálatok a rádió egy szól, és benne a rádió egy live mix. Wilcox a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Sziasztok, annyira jók vagytok, hogy pizza készítés közben elkezdtem táncolni. A lábaimban benne van a bugi.
1: Hát ez a cél, ez
0: igen,
1: a cél.
0: Ezt Julcsitól kaptuk, és egy akkora pizzát küldött nekünk, szerintem ez akkor mint egy ilyen csatorna fedél.
1: Mármint úgy, hogy nekünk, hogy már itt is a pizzás.
0: Az egészet meg tudnám enni azon. Úristen, de ennék egy pizzát.
1: Én nagy pizzafan vagyok.
0: Én is. Erőegészség 5 nap olasz tengerpart után rendesen lebarnulva, -2-es munkakedvel újra csapatom, hiányoztatok, mint Navosnak a számlatömb. Örök hallgatótok a Ménes gazda.
1: Köszönjük, vagy hát így van, most már péntek van, mindjárt vége a napnak, mehetsz lazulni, természetesen velünk is megteheted ezt.
0: Így igaz, bármi a program, lazulás, ne adj Isten, még munka, nyaralás, pihenés otthon, a családdal, a barátokkal, jó társ, jó háttér leszünk mellé továbbra is, megyünk tovább.
1: A következő saját dal lesz a Not Ready to Love, itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Wilcox, Radio 8 Live.

0: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
10: Meg ez is! És ez is!
9: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
15: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
17: Június 13 és 19 között.
16: Ez az!
17: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
18: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
20: Buongiorno!

0: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
3: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
6: Készletkísérés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
5: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
7: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 Eger.hu.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Humanitárius település címet nyert Maklár. Köszöntöm Önöket, Révai Renáta vagyok. Humanitárius település címet nyert el Maklár. Az Eger melletti községben a véradás, az önkéntesség és a humanitárius értékek iránti elkötelezettség olyan kiemelkedő eredményekben és közösségi összefogásban ölt testet, amelyhez hasonlóra jelenleg nincs példa a vármegyében. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével kialakított kiváló együttműködés, a rekordokat döntő véradások, az első segélynyújtás oktatása, a rászorulók segítése, az egészségnapok szervezése és a számtalan önkéntes program mind azt bizonyítják, hogy Makláron az emberség nem csupán egy szép szó, hanem mindennapi gyakorlat. A decemberi véradáson több mint 200 donor részvétele nem csupán egy kiemelkedő statisztikai adat, ez annak a bizonyítéka, hogy Maklár lakói készek tenni egymásért, készek segíteni az ismeretlen embertársaikon, és készek közösen felelősséget vállalni egy jobb, emberségesebb világért. A tavaly megkezdett korszerűsítések után idén is folytatódnak a fejlesztések az EGRI kórházban. Az intézmény újabb klímaberendezésekkel bővítette infrastruktúráját. Az EGRI kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy új klímaberendezést kapott az egynapos sebészeti osztály, valamint a szemészeti osztály folyosója. Emellett a betegfelvételi iroda két helyiségében is felszereltek egy-egy készüléket. A rendelőintézet emeletén található várótermekben két nagy teljesítményű klímaberendezés állt munkába, amelyek a legforgalmasabb időszakokban is segítenek fenntartani az elviselhető hőmérsékletet. A beruházások célja az ellátási körülmények folyamatos javítása, a korszerűsítés révén nem csak a betegek közérzete javulhat, hanem az egészségügyi dolgozók munkakörnyezete is kedvezőbbé válik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez Geri, a következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs, várom a kéréseket, üzeneteket. Kriszta ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Szemfeltől szeretnék kérni egy jó pörgős dalt.
0: A legnagyobb örömmel készítem elő, Szemfelt fantasztikus volt a születésnapi fesztiválunkon. Kinek menjen?
1: Tücsöknek, tegnap volt a születésnapja.
0: Oké, ki az a Tücsök?
1: A fiam, 25 éves lett tegnap. Kiskorától kezdve így hívom, meg életkének.
0: De cuki! Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem és vigyázzon magára.
0: Szemfelt, Rosalind, Heart Like Mine, ez ma este a tiéd, akit a Rádió 1-en. Jó születésnapozást kívánok!
1: Köszönöm.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok, két rossz hírem is van azok számára, akik most az M3-ason autóznak. Baleset történt Gödöllőnél, Budapest felé a 32-es kilométernél. A másik irányban pedig, tehát Vásárosnami felé árokba borult egy kamion Bagnál, emiatt több kilométeres a dugó. Kitartás, mindenkinek jó utat! Kevin kéri a következő dalt, mi legyen ez?
1: Beverex, a New Religion.
0: De jó választás, szereted?
1: Igen.
0: Hülye kérdés volt, nyilván szereted, hogyha kéred. Tudod, hogy ez egy feldolgozás?
1: Igen.
0: A híres 1995-ös Faithless klasszikus, az Insomnia újragondolása. Kinek menjem?
1: Barnabásnak. Ő az egyik haverom.
0: És mit üzensz neki?
1: Boldog névnapot kívánok.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió 1-en. Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Megy, rádió egy kívánságműsor. Halló, halló!
1: Szia, Csabi vagyok, a modoházépítő.
0: Csabi, hello! Tudom, hogy ki vagy, ismerlek a TikTokról.
1: Na, szuper, én is téged, örülök neki, hogy követed a munkásságomat.
0: Abszolút, milyen dalt szeretnél?
1: Accentől szeretnék egy számot kérni a feleségemnek. Képzeld el, kaptam tőle ma egy tévét, és ezt szeretném neki meghalálni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nem mondod, csak nem azért kaptál egy új tévét, mert elkezdődött a foci VB?
1: Hát mondhatni, hogy azért is, mert meg a régi már elég rossz.
0: Az a minimum, hogy építesz neki egy modulházat, gondolom.
1: Az a minimum, így van.
0: De jó! Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Csabi, örültem, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem. Sziasztok!
0: Accent jön akkor hamarosan is. Don't leave! És várom a további kéréseket, a további üzeneteket is a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Ahol ezt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: I won't lie.

0: Kigazi mai sláger megy, Marcsi Balatonfüreden dolgozik egy étteremben, onnan kaptam tőle egy SMS-t, Alex Kenji-től kéri a bámbolit a kollégáknak és főleg Szandrának, akinek ma van a születésnapja. Szandi, Isten éltessen nagyon sokáig! Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Ja, Viki vagyok, Fürüldeni.

0: hétvégén lehetnek záporok, szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Andris vagyok, és Minellitől kérnék egy számot. Minának, Pistinek és Zsoltinak.
0: Jön is akkor nektek a Rampampam Minellitől itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!
2: Szépessé, szia!

0: Tettem elő Bálint kérésére, kinek menjen?
1: Barátnőmnek, Zsófiának, nagyon szeretem, és igazából csak szeretném tudni, hogy nagyon fontos neked.
0: De jó vagy, nagyon sok boldogságot kívánok nektek, a tiétek lesz hamarosan Ed Sheeran és a Camera Sirő Remixben. És figyelem, ha mennétek bulizni a Sopron Festre, jövő héten nyerhettek tőlünk belépőket. Mutatom a részleteket most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Július

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Lecserélnéd a régi

0: sárgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
8: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
9: Naptej, fürdőruha, bőrönt, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
10: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
6: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió1Eger.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerekkel.

0: Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Kámrád új dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Andrea.
0: És kinek küldjük?
1: A fiamnak, Máténak.
0: Milyen alkalom volt?
1: Csak úgy, mert szereti ezt a számot.
0: Oké, kösz, hogy hívtál, és ha ti szeretitek ezt a dalt, meg úgy általában Kámrádot, akkor van egy jó hírem, nagyon-nagyon hamar, még ebben a hónapban jövünk egy fantasztikus bejelentéssel Kámráddal kapcsolatban. Hug Yourself! Csak

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Bertolt Joel Corit kéri. Kinek menjen?
1: Csabinak, a kollégának itt ül mellettem.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Jopronból jövünk hazafelé, luccosok vagyunk Ausztriában.
0: Na akkor Joel Cori és a Stay a Little Longer ma este a tiétek szuper hétvégét kívánok.
1: Köszönjük. Szia, szia.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ha strandolnátok vagy vízpartra mennétek a hétvégén, úgy készüljetek, sokszor erős lesz a szél. Szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok várható.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Én pedig közben hájpatondalát készítettem elő. Halló?
2: Zsuzsa vagyok. Családomnak szeretnék üzenni, nagyon szeretem őket.
0: Legyen szuper hétvégétek, nektek szól tehát hamarosan Hypaton és az Out My Head. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek este 8-ig, megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1.490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a Velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azt a legjobb barátnőjének, Nettinek, aki ma 33 éves, Anna Mari pedig a kisfiát Bendegúzt szeretné ezzel meglepni, akinek ez a kedvenc száma, és szombaton judó versenye lesz. Nagyon drukkol neki az egész család, Zalaeger

0: amivel végre megjelent az a dal, amin Ed Sheeran Martin Garrix-el kezdett el dolgozni több mint 10 éve. Ezt majd Lotfi Begivel mutatjuk be 9-től a World Is Mine Radio Show-ban. Zseniális zenékre számíthatok nálunk ma is. Kezdünk a diszkósit után, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.

0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
3: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
4: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
5: Szia Laci, sajnos tudok.
4: Ennyire azért ne legyél lelkes.
5: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
4: Ja, hát nem hirdeted?
5: De, online állandóan.
4: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
6: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show, és a hétvége péntek este van a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
4: Cseppeli kanyhalom.
3: Mennek a napok, haladunk! Ladies and gentlemen, my name is Hermadan, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy jönő publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek este 9-ig, és nagyon fontos, a szó elszáll, de az írás marad, pláne, hogy hátdátomozod.
4: Igen.
3: Azok a legjobbak.
4: Hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és ide járok tanulni, mert a Juniortól mindig lehet.
3: Ma először, utoljára és soha többet, ja nem? Katóval és Johnnel indul a Diszkósít Rádió Show, és ez a Turn the Lights of DJ Junior Remix, ezzel kívánunk mindenkinek.

0: Istenét és az ünnepelteket!
1: Mindig ilyen nagyon sok névnapot olvas, és nem tudod, hogy hogy kell ejteni. Nálad a Google naptár, az a magyar és a román egybe, tehát azért olvas ennyit.
0: A Wikipédia, te
1: ja, jó, bocs, arra gondolom.
2: Nem a naptár román, hanem a Wikipédia, értsed már.
1: Jó, oké, rendben van, de azt lehet szerkeszteni, ezt tudod.
2: Azt románul is, románul is.
1: Ahogy nem tudom, úgy jött.
0: Szerintem minden rádióhallgató legalább háromszor ezt hallotta már.
1: Na, megyünk tovább Jugendlel, Imel Angellel és Ultra Natével. Ez a Moving to the Sun, DJ Junior van a diszkos itt.

0: Hát tudod, három órára te all night longot mondasz, ment a bárány.
1: Nem mondok.
0: Öt napra ő nem
1: mondok. Öt órára csak én.
2: Öt nap? Öt napra nem mondok?
0: Nem, három órára mond all night longot.
1: Össze-vissza beszél. Össze.
0: Nem, három órára all night longot szokott mondani. Én figyelek
1: okay, erre. Oké, akkor elmondom azt, amit múlt héten is. Tehát a három óra az idézőjeles egész est és az all night long, az pedig az egész est.
0: Ja, de olyan neked soha.
2: Ez olyan, hogy a diszkós itt mit jelent meg a vizés, hogy senki nem tudja.
0: Az all night long
1: a születésnapi
0: buli. Igen, na, oké.
1: Kész.
2: Megmondtál, én észrevettem, hogy 50 felett elkezdtetek kamuzni.
0: Így van.
2: Nekem még nem pár napom van.
1: Nem, ez nála előbb volt.
0: Megyünk tovább a Plastic Dreams-el, mert hogy ez Club Speed, és kérem szépen, és július 4-en egyébként Club Speed lesz. Méghozzá Bakelitre fogunk dolgozni, majd a Kopaszigáton találkozunk egy délutáni naplementés bulin. Ezúttal viszont ez feldolgozás, hogy Jay-től és Wu-tól szólít a diszkosít rádiósabban a

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Signor diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attilában, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorral. Július 2-án együtt leszünk, kérem szépen Ráckevén, mert hogy diszkosít Legends lesz a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat.
1: Mondd ezt az Adrian

0: lesz egyébként egy fesztiválon, és én nem tudom, hogy készüljek erről, kibírjam.
1: De ott vannak szünetek.
2: Tudok segíteni, ha gondolok.
1: De ott vannak szünetek. Ott vannak szünetek, nem? Tehát, hogy minden órában...
0: 6 óránként 15 perc.
1: 6 óránként?
0: 6 óránként. Ezt írja elő a Guinness. Hogy bírod ki 50 órát?
2: Hát, valami... Megoldás csak van rá, nem?
0: Hát erős kávét kell inni.
2: Na látod, tudod a választ. Akkor ez a rádió egy, ahol csak igazi kamu megy.
1: Day by day, így vagyunk ezzel keresztül. Jön az új DJ Juniorra.
0: Szép kötés, szép kötés.
1: Ennél szebbet nem tudtam volna. Ezen megyünk tovább az esti

0: egy csak igazi mai slágerbe diszkosító Radio Show DJ Juniorral, Bárjantelev és velem Hamvai PG-vel. Jut eszembe erről az 50 órás Guinness Record kísérletről. Nektek mi volt a leghosszabb idő, amit egyfolytában...
1: 80 perc. Mi? Ja, nem arra gondoltál? Jó, igen, mondjad.
2: 3 óra, 8 óra, milyen a hosszú?
0: Na de most komolyan, tehát mi volt az
2: ember?
0: Nem bírom. De tessék komolyan benne, tehát mi volt az idő a leghosszabb, amikor nem aludtál?
1: Ja, azt nem tudom.
2: Nekem olyan sose volt, hogy nem aludtam. Soha.
0: Nekünk Ibizai
2: pont. Nem jártam a speedben. Igazából ez így kimaradt.
0: Nekem egyébként talán Ibiza volt ilyen, hogy végig dolgoztam az egész napot, ugye már korán keltem, és akkor utána még elrepültünk Ibizára, még végignyomtuk a repülőutat, Ibizán is diszkoztunk, elmentünk éjszakázni, és amikor reggel feküdtem le, az nem is tudom mennyi, az másfél-két nap.
2: Hát én az ilyenbe belehalnék.
0: Igen,
3: én másfél napot...
0: Az élmények jók voltak.
1: Nagyon
0: tehát,
1: durva.
0: Tehát az a durva, hogy jók voltak
2: az élmények. Is, miközben repültünk, azért akkor nem. Az öcséd sajtot tett a számba, mert tátott szájjal aludtam
0: ülni a gépen. A helyi zenei TV-hez fel is vett, és láttam.
3: Egyébként szerintem a 36 óra az tök simán hozható.
0: Jó, de ez azért volt, mert amikor reptéren volt,

0: Szombaton június 20-án ül a 50. születésnapomat itt a fővárosban, a Pesti Rakparton egy 5 órás exkluzív szettel. Most szombaton mindenkit várok sokra szeretettel Miskolcon és Balaton ellen, és ne tessék elfelejteni, hogy egy 50 órás Guinness rekordba is belevágjuk a fejszénket, ugyebár Pizza and Music cím szólat. További részletek a social media felületeimen. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, és például Moving to the Sun, vagy éppen a Belgen kikerült már a DJ Junior videócsatornán az újdonságok között, és folyamatosan kerülnek ki tartalmak. Én szombaton egyébként Dunajvárosba játszom klasszik ibizai kedvenceket, ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy ez az új diszkosiddal, hallgassátok, szeressétek, hamarosan jön a megjelenés és a klip is hozzá. A Szorival búcsúzunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Baby.
1: The World Is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre péntek este van. Ígérem, tökéletes társaság, tökéletes warm-up leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Hello Begi!
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, az első órát pedig már is Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.
5: Oh.

0: és a Where is my husband a Rádió 1-en a Word is mine Radio Show-ban. Péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay a Little Longer a Word is mine Radio Show-ban.

0: Gergé még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: vasárnap a Budapest Parkban és a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvenccel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is. Érkezik Gordo, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-et, a World is

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Péntek este mellettem a lemezjátszói mögött egészen 11-ig szokás szerint Lotfi Begi, és most nem véletlenül beszélek kicsit hosszabban, csak hogy tudjátok, én azért megvártam, hogy Begi kortyoljon egy nagyot abból a kávéból. Mekkora bunkós lehet volna akkor átadni neked a szót, amikor a száthoz emeled. Remélem,
1: hogy finom. Mennyire jól lett, hogy
2: forró!
1: Igen. Meg egyébként lehet, hogy furán hangzik a kedves rádió hallgatóknak, hogy péntek este az ember kávézik, de hát ilyen a péntek este.
0: Így igaz. Na mi lesz nálunk 10-től?
1: Hát attól függ, hogy sikerült a kávé, de pörgetünk a hangulaton és a tempón, úgyhogy ne menjetek sehova. Folytatódik a World is Mine Radio Show.
3: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
4: The World is Mine Radio Show is coming back.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, szevasz Begi!
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, a második órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé,

0: zenei alap, mint Denzel és a Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból itt a Rádió 1, és a World is Mine Radio Show péntek este mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl, méghozzá Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sam Felt és a Sleep to

0: érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Mármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: és bulizni. Na Begé, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben. Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verdi's.

0: két órában, és ez a mostani hétvége eléggé rendhagyó nálad.
1: Ezt a hétvégét ezt már nagyon régóta kiúztam a naptáramban, hiszen ezen a hétvégén csütörtökön és szombaton a Metallica Budapesten játszik, és a szünnapon, tehát a mai napon is vannak mindenféle egyéb rendezvények, programok a városban, úgyhogy én ezt a hétvégét a Metallicának szántam, és ez így van rendben.
0: De szuper, Begi, akkor jó metallikázást kívánunk neked holnap estére is, ti pedig maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Full Max.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, remélem felkészültetek Pulmexre, ő pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok, rádiósok, köszöntök mindenkit ma este is, egy fantasztikus újdonsággal kezdjük a sort, Joe Corey, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ugye a héten kezdődött a foci világbajnokság, és nagyon-nagyon szeretem a franciákat, én személy szerint neki fogok drukkolni, és onnan hoztam nektek a válogatottból, a francia országi DJ válogatottból egy fantasztikus tehetséget, Chamiról van szó, ő csinálta meg ezt az óriási slágerét, szerintem már nagyjából 10 éves, de még mindig nagyon sokat hallom fesztiválokon, és ez az új verzió, ez nekem kimondottan tetszik, úgyhogy ezt hoztam folytatásként nektek itt a Rádió Egyen a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Full Max a lemezjátszóknál, mint mindig péntekenként 11-től éjfélig a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Épp ma két hete volt az első daytime partit Budapesten, a belvárosban. Mi is ott voltunk a barátokkal, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, gratulálunk újfent. Milyenek a visszajelzések a további ismerősöktől, vendégektől vagy a helytől, ahol volt ez a parti?
1: Nagyon pozitívak a visszajelzések, és csomóan írtátok, hogy tök jó volt a kínálat, nagyon tetszett ez a különleges minőségi zene, és hát Geri, ti is tök sok pozitív visszajelzést adtatok a rendezvények kapcsolatosan, és képzeljétek, hogy most voltam egyeztetni a helyel, és nyitottak a következő együttműködésben, úgyhogy július 11-én lesz ennek egy folytatása, úgyhogy mindenképp csekkoljátok az Instagram oldalunkat, jövünk még fantasztikus újdonságokkal, és lehetséges egy nyereményjátékkal is.
0: Na, hajrá, várjuk ezeket nagyon, és Bob Sinclair jön közben.
1: A saját bulinkon is jellemző volt a minőségi house zene, Bob Sinclair ezt hozta meg, szerintem ez a nyár egyik legnagyobb slágere, I Can't Wait, itt a Rádió 1-en a World Is My Radio Show-ban.

0: követ az Instagramon, és ezt most nem véletlenül mondtam el.
1: Ugye nem biztos, hogy sokan tudjátok, de nekem Martin Garrix a legnagyobb példaképem, ő inspirált, hogy elkezdjek DJ-skedéssel és producerkedéssel is foglalkozni, és a mai napig mindig felnézek rá, és mindig követem a munkásságait, és hát láttam, hogy 10 évvel ezelőtt már volt ez az Ed Sheeran-es kollab, Rewind Repeat It volt akkor a címe, de nem jelentették meg. 10 évet vártak, és szerintem most abszolút van egy ilyen throwback időszak, amit nagyon-nagyon szeretek az emberek az idejében, hogy a 2026 az új 2016, szokták így mondani, és ez is egy olyan zene, ami teljesen meghozza nekem ezeket, tiszta libabőr vagyok, amikor hallgatom, és ebből hoztam nektek egy fantasztikus remixet, nagyon-nagyon tetszeni fog. Rádió 1, World is My Radio Show, Repeat It.

0: Elmúlt egy órában milyen lesz a hétvége?
1: Nálam abszolút berobbant a nyári fesztivál szezon. Ma este Érden találkozunk, ahova általános iskolába is jártam, úgyhogy ez lesz az első fellépésem ott, ami igazi ilyen fesztiválos érdi piknikes hangulat, úgyhogy gyertek el minél többen.
0: De szuper, jó bulit kívánok neked, ti pedig maradjatok, rögtön jön a Stadium X.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük. Érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk. Utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az X-Air velünk, a Stadium X-Air.

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a Go. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvétel börgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk, ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sire velünk.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Egy utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Utána a mikrofonnál Király Tamás, mixek hamarosan fent a Radio1.hu-n, én pedig hozok egy ifjú feleséget. Két hete? Három? Valahogy így volt alakzi. A Dua Lipának, akinek ez az igazi mai sláger a Houdini, aki üzenne SMS telefon Viber 06 20 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Tom Walker a folytatásban, aki ugye Nagy-Britanniából származik, viszont vannak skót felmenői, és állítólag, amikor beszél, akkor nagyon erősen glasgowi akcentusa van, hát ez éneklés közben egyáltalán nem jön ki. Az igazi mai slágerében sem. A Live a Light-on van, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Szerintem szenzációs a dal. Ez jön.

0: Mi?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi